0: ülés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Ő is csak

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
5: 93.4
1: Rádió Dabas.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Itt

0: Teddal, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Dunyár Rádió Dabas. Rádió Dabas. A régió rádiója.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi 1,5-2 liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközlekedése. Hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. 3 távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-7.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. A dal visszarepít a múltba.
2: Éld át az emlékeit újra, meg újra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
0: ez a dal a 20. A 20.

0: lenni.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20.
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
2: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
2: Reklám.
7: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A Top 20-ban
1: ez a dal a 15-dik. 15-dik.
8: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
2: Rádió.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. A lista ezen részén szerepel Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című dala. Egy érdekes rekord fűződik hozzá, az elmúlt években több egyetem is külön kurzust indított, amely Taylor dalszövegeit és kulturális hatását elemzi. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy a munkássága tudományos kutatások témája lett. Taylor mára nem csak popikon, hanem kulturális jelenség is. Na de a folytatásba jöjjenek a következő helyezettek.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Ez itt a Rádió Dabas Top 20. Most egy kis érdekesség következik a Hurt és a Purple Disco Machine közös Wonderful Life feldolgozásáról. Az eredeti dal még az 1980-as évek végén vált hatalmas slágerré, és azóta többször is új életre kelt, különböző feldolgozások formájában. A mostani verzió egyszerre tiszteleg a klasszikus előtt, és hozza a modern klub hangzást. Jönnek is a folytatása, már is a következők. Közeledünk a slágerlista feléhez.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.
3: A 14.

0: Top 20-ban.
1: Ma ez a dal a 13.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Menta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Már csak egyetlen dal maradt hátra az első órából, és a 11. hely környékén találjuk Ray legújabb slágerét, a Where Is My Husbandet. Ray az elmúlt években az egyik legnagyobb brit sikersztorivá vált. Érdekesség, hogy pályafutása elején több kiadó nem is hitt abban, hogy önálló előadóként ekkora sikereket érhet el, ő azonban saját kezébe vette a karrierjét, ennek eredményeként ma már nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is a szakma egyik legelismertebb alakja. Most pedig következzen az első óra utolsó helyezettje, aztán pedig a hírek után már a top 10 érkezik, azaz a legjobbak.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

Amikor megláttalak, azt hittem, hogy déli báb vagy, a szívednek nem parancsolhat senki, ezért imádlak, kevés minden perc, minden óra, minden nap nekem. Több kell lennél, mert az élet elszalad, nem elég.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
1: A tizedik.
0: A tizedik.

0: Köszöntök mindenkit újra, már a top 10-ben járunk, na a most következő helyezetek között ott van Harry Styles is az American Girls című dallal. Harry még a One Direction tagjaként lett világhírű, de szóló karrierje talán még sikeresebb lett. Koncertjein rendszeresen több generáció énekli együtt a dalokat, ami ma már ritkaságnak számít a popzenében. Nézzük, hogy ki a 10., a 9., illetve a 8. a héten.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 9.
1: A 9.

0: Haladunk az élmezőny felé, és itt az ideje egy kis Bruno Mars sztorinak. Bruno Mars gyerekként Elvis Presley utánzóként lépett fel Hawaii-n, és már egészen fiatalon színpadra állt. Talán ennek is köszönhető, hogy ma a világ egyik legjobb élő előadójaként tartják számon. Az I Just Might című dala, ez a héten is stabilan ott van az élmezőnyben. Ezzel folytatódik már is a visszaszámlálás.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Reklám.
2: Reklám.
9: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
10: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
10: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
11: Már csak 4 dal maradt hátra. A top 5-ben találjuk Tim Impala Dracula című szerzeményét is, és sokan nem tudják, hogy az előadó valójában egyetlen ember. Kevin Parker kreatív projektje és a stúdió felvételek nagy részét egyedül készíti, miközben a koncerteken zenekarral lép fel. Ez az egyik oka annak, hogy annyira egyedi hangzásvilágot sikerült kialakítania.
2: Majdnem dobogós.
10: Ez a dal a negyedik.

0: El is érkeztünk a nagy pillanathoz, mielőtt felfednénk az első helyezettet, ejtsünk néhány szót Alex Volánról. Sokan a közösségi médiából ismerték meg először, de az elmúlt években komoly zenei karriert épített fel. Dalai rendszeresen több 10 milliós hallgatottságot érnek el a streaming platformokon, és egyre többször emlegetik a fiatal generáció egyik meghatározó előadójaként. Vajon sikerült-e megtartani ezen a héten is az első helyét? Most már is kiderül, és én egyben búcsúzom is. Köszönöm a figyelmet, Kis György Krisztiánt hallottad. Találkozunk egy hét múlva, pontosan ugyanekkor.
1: A dobogó második fokában ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. Siklósi Gabriella hozzátette, az elmúlt napokban már előfordult 52 cm-es mérés, de azt nem szélcsendben rögzítették. A mostani adat azért tekinthető hivatalosnak, mert a mérés idején nem volt légmozgás. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. Zagyva Rihárd, a szervezet országos igazgatója azt mondta, a Caritas mentőszolgálatának megalakulása nem csupán egy jármű beállítását jelenti, sokkal inkább annak megerősítését, hogy minden emberi élet érték. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A vörös kód szombat hajnalban lépett életbe, és kedd éjfélig tartott, de a hőség miatt meghosszabbították jövő kedd éjfélig. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzegyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosókét célét. Varga Mihály jegybank elnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország, 42 csapata mérte összetudását. Mezőnyben olyan neves klubok utánpótlása is ott voltak, mint a Glasgow Rangers, a Crvena Zvezda, vagy éppen a Deportivo La Coruña. A kétnapos megmérettetés során a ferencvárosi fiúk 9 mérkőzést játszottak, és nagy küzdelemben az előkelő 7. helyet szerezték meg. Egy ilyen erős nemzetközi mezőnyben ez komoly eredmény, amely rengeteg tapasztalatot és értékes játékpercet jelentett a játékosok számára. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Egy újabb hőségnap reggelén, Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, 6 óra múlt néhány perccel. Már is belekezdünk a mai TikTokba. Amikor is a Vilmosok ünneplik a névnapjukat, sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak, Beberex és Fétlesz közösse indítja már is a reggelt.
5: Az ország szívében
6: együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas,
6: az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

És a napi indításához már is hozom a legfrissebb közlekedési infókat, úgyhogy nézzük, mire kell figyelni, hogyha útnak indulnál. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főútról is hozok infókat, hiszen Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárták, és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfél egyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es

kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik, és az M5-ös autópályán pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: oye, let's go wire.
1: Dozsa Cat felvételét hallottad itt a 93.4-en, és a folytatáson megnézzük, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon, azaz június 25-én. Ma van a globális Beatles nap, a legendás zenekar The Beatles ünnepe, amely a zene, a szeretet és a popkultúra előtt tiszteleg. Aztán ünnepeljük a kecske sajtot is, gasztronómiai különlegesség, amely kiváló ürügy a jó ízű sajtkóstolásra, ahogyan ünnepeljük a barlangokat is, a föld alatti világ, illetve a barlangkutatás ünnepe a mai. Azért vannak hivatalos napok is, például a tengerészeket is ünnepeljük, a Nemzetközi Tengerészeti Világszervezet kezdeményezésére 2011 óta hívja fel a figyelmet a tengerészek munkájára, és a rendszergazdákat is ünnepeljük meg a mai napon, bizonyos években és naptárokban a mai napra datálják a háttérben dolgozó IT-sok ünnepét, úgyhogy nekik is egy nagy köszönet a mai napon, Nico Santosszal pedig már is folytatódik a reggel.

0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk. I see trees
1: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? TikTok ébren vagy?
2: Az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. június 25-e csütörtök van. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Rögtön van néhány friss infóm az utakról, úgyhogy már is mondom. Oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. És hát már most erős a forgalom Budapest felé, az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton. Vezessetek óvatosan. Pontosan 7 óra van, érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a mai TikTok. Ébredjetek velünk, jó reggelt!
4: Felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vízi Közmű Szövetség. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Teljesen felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél pedig az, hogy az állami egészségügyi rendszer felvegye a versenyt a magánegészségüggyel is, mondta miniszter. Hegedűs Zsolt azt is elárulta, hogy a petesei donáció kérdését ki fogják nyitni, szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyar családoknak, akik babát szeretnének kimenniük Brnóba vagy Csehországba. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Mint írták, a vízi közműszolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. Szerda reggel rendőrök állították elő Hidvégi Józsefet, Fonyód korábbi fideszes polgármesterét és a fiát is, a Népszava értesülése szerint, amelyet a somogyi főügyészség is megerősített. A két férfi gyanúsítottként hallgatták ki, majd a volt polgármestert 72 órára őrizetbe vették. A vádhatóság az idő rövidsége miatt később dönt arról, indítványozza-e Hidvégi letartóztatását, a fiát viszont szabadon engedték. Az őrizetbe vétel a Fonyódi város üzemeltető cég körüli nyomozáshoz kötődik. A város üzemeltető cégnél tavaly nyár óta zajlik a nyomozás törvénytelen számlázások és kifizetések gyanúja miatt. A nyomozók többször is jártak a cégnél és iratokat foglaltak le. A vizsgálat a 2019 és 2024 közötti önkormányzati ciklust, vagyis Hidvégi József utolsó polgármesteri időszakát érinti. A visegrádi négyek vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Olyan V4-et akarnak, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, jelentette ki a magyar miniszterelnök a gödöllői csúcs találkozót követő sajtótájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén. Beszélt arról is, hogy a V4 csoport új állandó taggal nem fog bővülni, viszont alkalmilag meghívnak más országokat is. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 7 óra után vagyunk 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Bregi vagyok, és ez a TikTok itt az otthon hangján. Rekkenő hőség lesz ma is, úgyhogy vigyázzatok magatokra, naptáj nélkül nehogy elinduljatok, és hát figyeljetek a megfelelő folyadékpótlásra is. Hamarosan érkezzek részletes útinformal, na meg felköszöntjük a névnapos sokat, és megnézzük azt is, hogy mit ígérnek már a csillagok. Maradjatok velünk, jó reggelt!
7: A 70-es,
9: a 80-as,
7: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas,
7: az otthon hang.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, fekszünk a strandon, ez volt a Bogosi Brothers Company dala, itt a 93.4-en, 7:45-kor. Hát bizony feküdhetünk a strandon, hiszen csodálatos idő vár ránk, továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt, kora reggel 22, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet, és ha már Bagosi, akkor megnézhetjük a csapatot érőben is, Tatán például június 27-én, aztán júliusban fellépnek Sopronban, Nagymaroson, Szigligeten, Kunfehérton, Szilvásváradon, a Művészetek völgyében, és hát a nyarat majd a parkban egy dupla koncerttel zárják augusztus 21-én, illetve 22-én. Addig azonban, ahogy mondani szokták, sok víz lefolyik még a Dunán, most pedig nézzük, mit ígérnek mára a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Most különösen fontos lehet a kós számára, hogy tisztán lássa, merre tart egy kapcsolat. Nem kell minden választ azonnal megkapnod. A bika stabilitás iránti vágya most erősebben jelentkezhet, különösen az otthon, a család vagy a párkapcsolat területén. Egy beszélgetés most többet tisztázhat az ikreknél, mint gondolná, feltéve, hogy nem kerüli meg a lényeget. A nap a rák jegyében jár, ezért most fokozottan érzékeny lehet arra a rák, hogy mennyire becsülik meg. Vigyázz, ne próbáld kérdemelni a szeretetet. A szerelemben most komolyabb hangulat költözhet a mindennapokban az oroszlánnál, de ez nem feltétlenül jelent nehézséget. Csütörtökön könnyen belecsúszhat a szűz abba, hogy mindent előre megszervez, és mindenki problémáját megoldani próbálja, pedig nem biztos, hogy most erre van szükség. A béke kedvéért hajlamos lehet a mérleg elhallgatni azt, ami valójában bántja, de most érdemes lehet más utat választani. A nap arra ösztönzi a Skorpiót, hogy komolyabban vegye a saját vágyait, lehet, hogy régóta érzed, egy helyzet több tisztázás, több figyelmet, vagy éppen több elköteleződést kívánna. A nyilas szabadság igénye most nem feltétlenül ütközik a komoly kapcsolatokkal, sőt, kiderülhet, hogy a jól működő keretek valójában felszabadítanak. A bak most könnyen tud gyakorlati oldalról tekinteni az érzelmekre, és ez nagy előny lehet. Kedves vízöntő, a csütörtök sok felismerést hozhat arról, hogyan működsz a közeli kapcsolataidban. Talán rájössz, hogy túl gyakran vállalod magadra a lelki közvetítő szerepét. A halak érzékenyebb lehet mások hangulatára, de ne hagyja, hogy ez teljesen átvegye az irányítást a napja felett.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, hüvölt a Rúzsa, Magdi és a nyári zápor itt a 93.4-en. Egy nyári záporra ma nem kell számítanunk, rekkenő hőség lesz ma is, úgyhogy vigyázzatok magatokra, folyadékpótlás, naptej, megfelelő ruházat, ezt szajkózza mindenki, úgyhogy nem tehetek más én sem. Csupán annyit, hogy a legfrissebb közlekedési infókat is elmondom mindezek mellé nektek. Oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom, és hát továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton. Vigyázzatok magatokra!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. I see trees
2: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Innen tudunk váltani? Tiktok, ébren vagy?
3: Még lehet minden más, csak nyitott szemmel lásd, hogy minden ennél így pont jó.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
4: Itt a reklám.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Magasabb fokozatba kapcsol a hőség. Több önkormányzati szövetség is eljutatta észrevételeit a kormányzathoz. Pár felhő úszhat befölénk.
4: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
4: Első kézből.
11: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 25-e van, csütörtök reggel 7:30. A hétvégétől harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, miután az előttünk álló napokban tovább fokozódik a kánikula. Az országos tiszti főorvos a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbította, majd a rendkívüli meleg miatt szombat 0 órától kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A meteorológiai előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola alakul ki a térségünk felett, amely tovább erősíti a forróságot. A hét második felében napról napra emelkedik a hőmérséklet, a kánikula pedig vasárnap és hétfő környékén tetőzhet. Több helyen 38-39 fok várható, de helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A tartós extrém meleg jelentős terhelést ró a szervezetre, ezért a szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűzőnap kerülését és a legmelegebb órákban a fizikai megterhelés mellőzését javasolják. A hőség rossz hatással van a járművezetőkre is, ugyanis tompulnak a reflexek, illetve a melegben romolhat az alvás minősége, ami szintén a reakció idő növekedéséhez vezet. A térség útjain napok óta egymást érik a balesetek. Hétfő reggel az M5-ös autópályán Ócsa magasságában 6 jármű ütközött, Dunaharasztiban 2 autó karambolozott. Ugyancsak Dunaharasztiban egy papírhengereket szállító kamion is felborult, jelentős fennakadást okozva az 51-es útforgalmában. Több önkormányzati szövetség is eljutatta észrevételeit a kormányzathoz, mind az önkormányzatiság, mind a polgármesterek tervezett fizetés csökkentése kapcsán. Ha a tervezett mértékben csökken a településvezetők fizetése, akkor a bértábla középmezőnyébe kerülnek annak ellenére, hogy minden kötelezettségük és személyi felelősségük megmarad. Surman Csaba Újhartyán polgármestere mondta el álláspontját a tervezett csökkentéssel kapcsolatban.
12: Ígéret az volt, hogy minden intézkedés előtt lesz egyeztetés, ugye ezzel szemben ment egy pár héttel ezelőtti televíziós interjú, ahol Magyar Péter kijelentette, hogy csökkenteni kell a polgármestereknek a fizetését. Ugye ez már egyébként változóban van, alakulóban van, ugye vannak különböző önkormányzati szövetségek, ezeknek egyébként háromnak Újhartyán is a tagja. Ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Szövetsége, meg a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége. Ebben a háromban én is aktív tevékenységet folytatok. Ez a három szövetség már eljuttatta ugye az új kormánynak az álláspontját. Ugye nem csak a fizetésről természetesen, hanem hogy általában az önkormányzatiság kérdéséről, úgyhogy ebben biztos, hogy lesz kompromisszum. Ugye az én fizetésem az teljesen nyilvános, ugye lekérdezhető bárhonnan. Én nettó 1.020.000 forintot keresek egy hónapban. Ezen lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, de ugye az eredeti elképzelés szerint ez levent volna felére 500.000 forintra, 510.000 forintra, amivel ugye az önkormányzati bértáblába ott valahol a középmezőnyre kerültem volna. Természetesen ugye tudjuk, hogy a polgármesterség az egy szolgálat, de azért az új tudják, és remélem látják azt, hogy viszonylag sokat polgármesterként elég sokat teszek hozzá. Sokszor reggel 8-tól este 9-ig, 10-ig ott vagyok a városházán, főként, hogyha van egy testületi ülés, a német testületi ülés, bizottsági ülések, ezeken mind-mind részt kell vegyek, és természetesen ezt meg is teszem. De hétvégén is vannak rendezvények, ez egy teljes elfoglaltságot kell, hogy hozzátegyen az ember. Minden percét élvezem, tehát én azt gondolom, hogy ez egy számomra kitalált feladat, és ezt imádom minden pillanatát, de ezzel együtt ugye van egy kötelességem, hogy el kell tartani a családot természetesen, hozzá kell járulni a családi költségvetéshez.
11: Idén sem alkalmaznak kémiai, azaz hidegködös szúnyoggyérítést Albert Irsán. A döntést nem anyagi, hanem a helyi adottságokkal és a környezetvédelmi szempontokkal indokolták. A kormányzat tájékoztatása szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján Albert Irsán nem alakult ki olyan mértékű szúnyoginvázió, amely indokolná a nagy területre kiterjedő vegyszeres beavatkozást. A szakemberek szerint ebben jelentős szerepe van annak, hogy a város homokos talaján a csapadékvíz gyorsan elszivárog, így nem jönnek létre nagyobb kiterjedésű pangóvizek. A gerje mentén végzett vizsgálatok során sem találtak jelentős szúnyoglárva fertőzöttséget, Emellett a településen kevés olyan állandó vízfelület található, amely kedvezne a tömeges szúnyog szaporodásnak. A száraz időjárás szintén hozzájárult a rovarok számának csökkenéséhez. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kémiai szúnyoggyérítés ugyan gyors eredményt hozhat, ugyanakkor nem csak a szúnyogokat, hanem számos más repülőrovart is elpusztíthat, köztük olyan fajokat, amelyek fontos szerepet töltenek be a természetes ökoszisztéma működésében. A városvezetés ezért a megelőzésre és a lakosság együttműködésére helyezi a hangsúlyt. Arra kérik a lakókat, hogy rendszeresen ürítsék ki a használaton kívüli edényekben összegyűlt vizet, fedjék le az esővízgyűjtőket, valamint a kerti vízgyűjtők esetében alkalmazzanak olyan egyszerű módszereket, amelyek megakadályozzák a szúnyoglárvák fejlődését. Üllő önkormányzata szerint a közlekedés biztonság javítását szolgálják azok a fekvőrendőrök, amelyek az elmúlt időszakban több ponton is megjelentek a városban, azonban a forgalomlassító eszközök vegyes fogadtatásra találtak a lakosság körében. A tájékoztatás szerint a fekvőrendőrök kihelyezésére minden esetben lakossági kezdeményezés alapján kerül sor. A beérkező igényeket szakemberek vizsgálják meg, és csak olyan helyszíneken valósulhat meg a forgalomlassító eszköz telepítése, ahol azt a műszaki és közlekedésbiztonsági feltételek is indokolják. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a város több pontján továbbra is problémát jelent a gyorshajtás, ezért szükség van olyan megoldásokra, amelyek hatékonyan csökkentik a járművek sebességét. A lehetőségek vizsgálata során nem csak a fekvőrendőrök alkalmazása merült fel, azonban a jelenlegi szabályozás és lehetőségek mellett a fekvőrendőrök jelentik az egyik leghatékonyabb és leggyorsabban bevezethető eszközt a sebesség csökkentésére.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
11: Ma nagyrészt derült, napos idő várható. A középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
1: Friss,
4: frappáns,
1: finomra hangolt reggeli műsor.
4: Óramű pontossággal.
1: Tiktak.
4: Minden hétköznap.
1: Ébren vagy?
13: Hajolj közel, érezd, hogy érted vagyok.
4: A Rádió Dabas reggeli műsora.
1: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
4: Tiktak. Velünk garantáltan jól indul a nap.
13: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja. Pontosan 3:48 van. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. 2026. június 25-e csütörtök van, és továbbra is vannak híreim az utakról. Oldalára borult korábban egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbák térségében. A 17-es kilométernél továbbra is csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. És erős a reggeli forgalom a főváros felé is, az M1-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, illetve az 51-es főúton, szóval vezessetek óvatosan. És esetleg nem döntöttétek volna még el, hogy mit érdemes kivenni ma a gardróbból, milyen időre számíthatunk ma, akkor már is hozom a részletes előrejelzést.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Leginkább csak egy fürdőruhát kellene elővenni a gardróbból, de aki nem nyaral, az ugye nem teheti ezt meg, úgyhogy már is mondom, hogy mire lehet számítani. Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 18 és 29 fok várható. Fronthatás továbbra sem várható, az elkövetkezendő napokat a hőség és az egyre intenzívebb nappali felmelegedés dominálja. Szombattól a másodfokú hőségriasztást harmadfokú váltja. A tartós hőterhelés a gyermekeket, a várandós kismamákat, az időseket és a szívbetegeket viseli meg leginkább. Fontos, hogy gondoskodjunk megfelelő folyadékpótlásról, illetve a legmelegebb órákat lehetőség szerint töltsük hűvös, árnyékos helyen. Vigyázzatok magatokra!
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja volt Crash Adams itt a 93.4-en, 1 perccel 8 óra előtt. A reklámot követően, pontosabban a közlekedési infókat követően érkeznek legfrissebb híreink, aztán pedig belelapozunk szokás szerint az újságokba. Szó lesz arról, hogy rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, hogy felfutóban van az ökológiai gazdálkodás, és hogy véget ért egy nagy sorozat a magyar benzinkutakon. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor maradjatok velünk, készítsetek egy jó kávét, valami finom reggelit, és hangoljatok a 93.4-re.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.
0: Oldalára borult egy személyautó az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt torlódik a forgalom. Erősödik a reggeli forgalom továbbra is Budapest felé az M1-esen, az M3-ason, a 10-es főúton, a 11-es főúton, a 31-es főúton mentén és Maglódon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Szóval vezessetek óvatosan!
2: Lezuhant egy magyar gyerek a Bledi várnál. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Hatalmas összegeket kap minden magyar olimpikon a NOP-tól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Súlyosan megsérült egy magyar gyerek, miután szerdán lezuhant a szlovéniai Bledi vár melletti kilátónál, közölte a helyi rendőrség. A magyar család a vár körüli sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A gyereket a helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai klinikai központba szállították. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-éig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint 10-szeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig, részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt, a kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A szervezet a 2026-os milánói Cortinai téli ötkarikás játékoktól kezdve minden rajthozálló sportolónak 10 000 amerikai dolláros, átszámítva több mint 3 millió forintos elismerést fizet a részvételért. A NOB 146. ülésén elfogadott határozatról Fürjes Balázs, a szervezet magyar tagja számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a juttatást minden olyan versenyző megkapja, aki elindul a téli vagy nyári játékokon, és nem váltja ki a már meglévő juttatásokat. A NOB ezzel a lépéssel azt szeretné elismerni, hogy önmagában a kvóta megszerzése is rendkívüli erőfeszítéseket követel a versenyzőktől, függetlenül attól, hogy végül milyen eredményt érnek el a játékokon. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet, 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És
4: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Csütörtök van, 2026. június 25-ét mutat a naptár. Nem sokára felköszöntjük a névnaposokat és a születésnaposokat is, de előtte belelapozunk az újságba, hiszen lefőtt már a kávé, ott a pirítós, érkezzenek a legfrissebb hírek. A britek 10 éve nem találják a helyüket, már inkább visszacsinálnák a Brexitet, illetve lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Nem sokára hozom a részleteket, maradjatok velem!
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Viccing Tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Radio Dobosan az otthon hangja, ez volt a 4-es Street, és a Tudom Mire Vársz itt a 93.4-en. Szerintem a rajongók a ma esti koncertre várnak, hiszen június 25-én a Budapest Parkban láthatjuk, hallhatjuk a bandát, és táncolhatjuk át velük az egész éjszakát. Ha még kíváncsiak vagytok, akkor július 3-án Szigligeten lép fel a csapat, és augusztus 2-án pedig a Művészetek Völgyében láthatjuk, hallhatjuk tehát a 4-es Streetet. A folytatásban itt lesz Teddy Swims, aztán pedig Curtis is érkezik Pili Barnával, de mindezek előtt lapozzunk bele az újságokba.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az ügyészség indítványozza az NKA ügyben őrizetbe vett személyek letartóztatását, erről ír a Népszava. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban, a pályázatok elbírálásában érintett 6 tisztviselő letartóztatását indítványozza, tekintettel a szökés, elrejtőzés, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolására, valamint a bűnismétlés veszélyére. Részletek is a teljes cikk a Népszava oldalán. Rendőrök vonultak ki a Semmelweis Egyetemhez, ez már a Portfólió cikke. A készenléti rendőrség szerdán több egységgel vonult ki a Semmelweis Egyetem központi tömbjéhez. A lapnak az ORFK kommunikációs osztálya nem árulta el, hogy pontosan miért, csak annyit, hogy a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre helyszíni nyomozati cselekményt, méghozzá egy folyamatban lévő büntetőeljárás keretein belül. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon írt arról, hogy Magyar Péter által bejelentett tisztító tűzművelet az egészségügyben is lezajlik majd. Részletek is a teljes cikk a Portfólió oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosanzó otthon hangja 10 perc múlva 8:30. Nem sokára hozom a menü ajánlót, de előtte tovább lapozgatjuk az újságokat.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos. Az otthon hangja.
0: Felfutóban az ökológiai gazdálkodás, erről ír a Magyar Nemzet. Dinamikusan fejlődik az ökológiai gazdálkodás Magyarországon. Tavaly év végére több mint 400 000 hektárt vontak ökológiai művelés alá. Ez a hazai mezőgazdasági területek 8,5%-a. A cél az, hogy az évtized végére ez az arány akár a 10-12%-ot is elérje. A bővülés az ökológiai vetőmagok iránti kereslet megugrását is előrevetíti. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán. Véget ért egy nagy sorozat a magyar benzinkutakon, ez már a Világgazdaság cikke. Mától nincs érvényben a védett ár. Az üzemanyag nagykereskedelmi árárról erőről először hoztak döntést azóta, hogy az országgyűlés kivezette az 595 forintos benzin és a 615 forintos dízel maximált árát. Úgy tűnik, az elmúlt hetekben tapasztalható korrekciós folyamata végére ért, de ezzel együtt is fontos hangsúlyozni, hogy a nagykereskedelmi árváltozása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég
0: TikTok.
1: Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Egy jó eszpresszó jó lesz majd ebéd után, de reggel is szerintem jó tud tenni nekünk. 8:59 érkezzen a menüajánló, aztán pedig Paulina énekel.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Sári ABC mai kínálata húsleves, cérnametéltel, bolonyai penne reszelt sajttal, sertésszelet, stroganov módra jázmin rizssel, sült csülök hagymás káposztával, petrezselymes burgonyával és roston sült combfili jutórós békönös galuskával. Nézzük a Szarvasbambó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami erőleves májgombóccal, kolbászos hagymás sajtkrémmel töltött rántott csirkemel rizibizivel, sült oldalas hagymás tört burgonyával és káposztasalátával, céglahumusz, grillezett zöldségekkel és lepénykenyérrel, japán tészta saláta gyömbérrel, korianderrel és pirított zöldséges csirkemelcsikokkal, és mágia rakás a desszert. Nézzük a konyha kínálatát, ami a következő: málna krémleves mentás túróhabbal, sajtosonkával töltött sertésszelet rizibizivel és csemege uborkával, grillezett csirkemel zöldséges bulgurral, füstölt sajtmártással, rántott tőkehal rizssel, fokhagymás tartármártással és gyümölcsrizs. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szóval mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 3 perc múlva, 3:45, 9, folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Őrült árakon hűsöl Németország, erről ír a Magyar Nemzet. A szélcsend, a hőhullám és a leállított atomerőművek hiánya egyszerre csapott le a német villamos energiarendszerre, ami komoly árugrást váltott ki az áramtőzsdén. Az új rekordjegyzések nem egyszeri anomáliára utalnak, hanem az európai energia átmenet megoldatlan strukturális ellentmondásaira. A zöld energia mintadíják Németországot szénerőművek és import áram tartott életben. Részlet és a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán. A britek 10 éve nem találják a helyüket, már inkább visszacsinálnák a Brexitet, erről ír a Telex. 10 évvel ezelőtt, 2016. június 23-án a britek sokkolták az európai országokat, amikor szűk többséggel megszavazták az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból. A Brexit végül 4 évvel később, 2020. januárjában vált hivatalossá, de már a megelőző években is többen voltak a felmérések alapján azok, akik szerint hibát követtek el. Részletek és a teljes cikk a Telex oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 3:49 múlt 1 perccel 29 562 562. Ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat, és Ágitól érkezett is egy. Az M5 Inácsnál Budapest felé baleset történt, több kilométeres a torlódás, tehát az M5-ösön Inácsnál baleset történt a Budapest felé tartó sávban, több kilométeres a torlódás, vezessetek óvatosan, és ha hasonló infótok van, akkor hívjatok minket, számunk tehát 29 562 562. Áginak pedig köszönjük, balesetmentes utazást kívánunk neki is.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió Dabar.

0: Rádió Dobason az otthon hangja, 7 perc múlva 9 óra, hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk. Ha közlekedési infótok van, hívjatok minket a 29 562 562-n. Most pedig nézzük a Lapozóra utolsó blokkját.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, erről ír a Népszava. Gyulai Miklós elnökségi társait is lemondásra szólította fel, és teljes körű tisztújítást akar. Ahogy fogalmazott, a versenyszezon után tartom a szavam, ahogyan azt korábban jeleztem 2026. szeptember 1-i hatállyal, lemondok a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki tisztségéről. Részletek és a teljes cikk a Népszava oldalán. Az MTK Budapest hivatalosan is megszerezte a Budapest Honvéd fiatal tehetségét. Az MTK Budapest bejelentette, hogy megvásárolt a Nyers Ádám játékjogát a Budapest Honvédtól. A 18 éves támadó hosszú távra kötelezte el magát új klubjánál, ugyanis 4 éves szerződést írt alá a kékfehérekkel. Írta az mb1.hu, tehát részleteket ugyancsak az mb1.hu-n láttaláltok.
2: Egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. TikTok, minden hétköznap.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, egy perc múlva 9 óra, lezárjuk a TikTokot, de belekezdünk a sztereóba, lesznek jó tanulók, jó sportolók, és természetesen a kánikuláról is beszélgetni fogunk, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk maradni.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Ágnestől kaptuk az információt, hogy az M5-ösön baleset történt Inácsnál a Budapest felé vezető oldalon. Több kilométeres a torlódás, sok türelmet azoknak, akik a dugóban ülnek, akik pedig el tudják kerülni, azok szerintem időben tegyék meg. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan araszolgatásra kell készülni. Az M0-es autó csomópontjánál a 17-es kilométernél ráadásul egy baleset is nehezíti a haladást, ott csak egy sáv járható, mögött a 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében egy műszaki hibás kis teherautó veszteg el a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás itt is meghaladta a 3-4 kilométert, vezessetek óvatosan.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Pénteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva-patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy, ahogyan fogalmaznak, bárki egy személyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szeret! Stereo.
4: Stereo.
3: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
3: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerból.
0: 9 óra után vagyunk, 5 perccel is bizony kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en. Jó tanulók, jó sportolók és a kánikula, ezek lesznek fókuszban a mai adásban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: 10 perc múlva 9:30 folytatjuk a Sztereót, itt a 93.4-en az otthon hangján, és megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma, illetve holnap. Nos, hát tovább fokozódik a kánikula, továbbra is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, csapadék nem várható.

A légmozgás mérsékelt néhol élénk lehet, délután 33 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütést legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog, mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi szél, 23 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Erre kell készülni, és hát a hétvégére is készülhetünk, ugyanis 38-40 fokot is mérhetünk, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és nem csupán az időjárás által kell vigyáznunk magunkra, hanem az utakon is, hiszen az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között történt baleset a 31-es kilométernél, és az egy sávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell immáron készülni, úgyhogy vezessetek óvatosan, és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen érkezik Geszti Péter és Péterfi Bori.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
9: 93.4 Rádió Dabas.
6: Az otthon hangja.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: 3 perc múlva 3:40 és bizony folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en a névnaposok köszöntésével. Ma a Vilmosokat köszönhetjük. A Vilmos a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik. Elemeinek jelentése akarat, illetve védő sisak. Hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor ma ünnepelnek a Violák, a Vilmák, illetve a Maximok. Őket is Isten éltesse, na meg a mai szülinaposokat. Ha már szülinaposok, akkor 139 éve született Karin T. Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagy mestere. Aztán 17 éve hunyt el Michael Jackson, énekes, illetve zenész, és 1884. június 25-én született Gyóni Géza, evangélikus teológus, hallgató, költő, illetve újságíró. Rámlékezünk majd itt Dabason, pontosabban Gyónon az evangélikus templomkertben vasárnap. Itt az Otthon hangján pedig, amivel folytatjuk, az Ella Henderson dala, és nem sokára itt lesz egy jó sportoló, jó tanuló, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona
3: Ékszer. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média. De igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
2: Rádiódabas.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: Reklám voltam.
2: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan araszolgatásra kell készülni. Az M0-as autó csomópontjánál a 17-es kilométernél, ráadásul egy baleset is nehezíti a haladást, ott csak egy sáv járható, mögötte 8-9 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt a 31-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyik térségében baleset történt, a 43-os kilométernél csak egy sáv járható, 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor. Vezessetek óvatosan, és ha hasonlót tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-n.
11: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból. Urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
12: Nachrichten.
13: Novel.
12: Noticias.
13: Novinky.
12: News.
13: Magyarul és érthetően
12: hírek.
11: Maga tehetetlenül sodródó időszörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a pécsi járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a pécsi törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil-acetátot tároltak, a vegyület urántartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárgadinnya, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuela és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket. Sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Sztereó.
13: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
13: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
13: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
13: Sztereó.
0: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
2: 10 óra 5 perccel is bizony kezdődik a Sztereó. Itt a 93.4-en az otthon hangján. Hamarosan stúdiónk vendége lesz Szaller Szonya, Magyarország jó tanulója, jó sportolója. Természetesen beszélgetünk vele az elmúlt évről és a jövőbeni céljairól és terveiről. Aztán szóba kerül majd a kánikula, megnézzük, hogy hogyan is vigyázhatunk a házi állatainkra ebben a rekkenő hőségben, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni. Ed Sheerannal nyitjuk az órát.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam. Rádió
4: Dabas. I'm one of your secrets.
5: 93.4.
1: Rádió Dabas.

0: oda vas.
1: Az otthon hangja.
2: Stereo.
3: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
0: A Stereót támogatja az aranykoronait.
1: Rádió Lavas.
0: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Rádió Dabas az otthon hangja, ez már a Stereomnéta 93.4-en. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Szaller Szonya, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Szonya, köszöntelek a stúdióban, és nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
2: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm.
0: Kicsit majd gyere közelebb a mikrofonhoz. Szonya, nézzük át ezt az elmúlt évet, meg ezt az elmúlt időszakot. Jó tanulónak, jó sportolónak lenni egyszerre, azért az nem egyszerű dolog. Mesélj nekünk egy picit a sportkarrieredről, hiszen ha jól tudom, akkor atletizálsz, szappozzol, és mindezek mellett sok mindenben részt veszel a suliban.
2: Hát igen, az elmúlt év az eléggé sűrű volt, mert a suliban is szintvizsgánk volt, és azért az edzések is pörögtek, téli edzések, otthon is edzettünk ugye az erősítéseket, és hát azért így nehéz volt összehozni, hogy mindenhol ott tudjak lenni, de úgy érzem eléggé jól sikerült, és szerintem eléggé ki tudtam mindent maxolni.
0: Ugye most megkaptad ezt az elismerést, milyen érzés volt ezt átvenni? Ugye ez egy országos, kormányzati elismerés.
2: Hát amikor én megtudtam, hogy én megkaphatom egyáltalán ezt az elismerést, én már akkor nagyon-nagyon örültem. Olyan szintű boldogság volt bennem, mert ilyenkor van az emberben az az érzés, hogy tudja, hogy tényleg letett valamit az asztalra. És hát amikor meg is kaptuk, akkor pedig tényleg elmondhatatlan volt, hogy milyen boldog voltam, és mennyire örültem neki.
0: Mondjuk el azért a hallgatóinknak, hogy a Táncsics Mihály gimnáziumba jársz Dabasra, 8. osztályos vagy kisgimis, úgyhogy nem kellett törni azon a fejet, hogy merre tovább. Milyen volt ez az év? Említetted, hogy szintvizsgák is voltak, mennyit edzel, ugye a Hernádi Atlétikai Klubba jársz, ezek mellett még szapozol is, korábban színjátszókörbe is jártál, plusz egy csomó tanulmányi versenyen is részt vettél, szóval elég sűrű volt ez az esztendő. Avasd be minket egy kicsit a mindennapjaidba.
2: Hát a mindennapjaim azok eléggé sűrűen néztek ki, nem volt annyira sok szabadidőm, de azért úgy érzem, hogy nekem ez így volt jó, és nekem nem is szabad, hogy több szabadidőm legyen, mert így érzem azt, hogy tényleg hasznos dolgokra tudom tölteni. Hát tudni kell rólam, hogy én, hála Istennek ez azért ilyenkor jól jön, hogy én csak este tudok hatékonyan tanulni, és ezért úgy építettem fel a rendszeremet, hogy délután csinálok minden mást, amint a hobbik, aztán elmegyek edzésre, azok mindig inkább ilyen késő délután voltak, és csak aztán otthon tanulok este, és akkor így tökre jól fel tudtam építeni mindent.
0: Tehát be van osztva az időd, hogy mindenre jusson elég idő, igen, és mindenhol maximálisan tudjál teljesíteni.
2: Ez nagyon fontos volt, és egyébként egészen nehéz volt megtanulni, hogy hogyan osszam be úgy, hogy mindenre maradjon, és mindenre elég legyen, de szerintem a végére egészen jól belejöttem.
0: Így próbáltál az időbeosztást illetően bizonyos módszereket, vagy tudatosan utána olvastál, hogy is működik mindez a gyakorlatban? Elon Musknak vannak ilyen kis praktikái, legalábbis én tőle olvastam annak idején, hogy neki nagyon-nagyon szorosan be van osztva minden perce. Szóval honnan jött ez a fajta ritmus az életedbe?
2: Ezt magamnál tapasztaltam ki, nem Elon Musktól olvastam, de egyébként ez is tök jól hangzik. Én magamnál kitapasztaltam, hogy egyszerűen éreztem, hogy a tanulás az sokkal gördülékenyebben megy este, mint mondjuk napközben, és hétvégén is például ez tökre jól jött, mert tudtam mindennel foglalkozni napközben, és akkor csak este odaültem, de akkor viszont csak arra figyeltem, és akkor azt nagyon tudatosítanom kellett magamban, hogy olyankor már semmi másra nem figyelhetek, és akkor így lesz rá pont elég az idő. És hát így beosztani az időmet, volt, hogy írtam például lapokra minden napra egy-egy listát, hogy akkor mi miután következik, és egy idő után ezt elhagytam, mert hozzászoktam mindennek a ritmusához, és már egyből tudtam magamtól.
0: Megvan tehát az időbeosztás. Most térjünk rá a sportágakra, hiszen nem a hagyományos sportágakat választottad, tehát mondjuk nem röplabdázol vagy kézilabdázol, hanem atletizálsz, ráadásul hát nagyon különleges oldalát, részét választottad ennek a sportágnak is.
2: Hát ugye az atlétikában én dobó vagyok, vagy hát én súlyt lökök és diszkoszvető vagyok, és hát ez a kettő tényleg úgymond mondhatni érdekes sportágnak, mert hogyha azt mondjuk, hogy atlétika, a legtöbb embernek valójában nem ezek jutnak eszébe, Viszont szerintem mégis ezek nagyon technikailag eléggé komplex sportágnak mondhatók, és szerintem ettől van nekik egy kis varázsuk, amitől még így többek lesznek. De egyébként én azt szoktam mondani, hogy az atlétikában az összes sportág nagyon nehéz, de nagyon jó sportág az összes, és én szeretem egyébként a versenyeken az ugrókat és a futókat is nézni, hogyha van rá lehetőség, és ezért én, hát én csinálni ezeket nem szeretem, de én a dobásba beleszerettem, amióta elkezdtem, és mindent megteszek érte, hogy technikailag fejlődjek benne.
0: Korábban találkoztál már egyébként a dobással valamilyen úton, módon? Mert a kislabda hajítás az még talán megvan, meg a súlylökés valamilyen szinten a tesi órákról, de azért úgy mélyebben egy nő, egy lány ebben nem mélyül el így a mindennapokban.
2: Ez igaz. Egyébként én is gondolkoztam már ezen, hogy miért pont ide keveredtem, vagy miért pont idehozott az élet. Talán azért, mert én rengeteget úsztam, és ugye az azért eléggé a vállaimat terheli, vagy erősít, és talán innen jöhet az, hogy erősebb lett a testalkatom, mert én tényleg nagyon pici korom óta úsztam. Aztán kéziztem is, meg kosaraztam is, szóval azért a dobás ott is fontos.
0: Mit látsz ebben a sportágban, ami a jövőt illeti? Mi a perspektíva, mit vizionálsz?
2: Hát ugye itt attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, mert mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy Európa bajnokság, meg ilyenek, de
0: mondhatunk.
2: Tudni kell, hogy ahhoz rengeteg munka szükséges, de hát nyilván merjünk nagyot álmodni, én minden tőlem tehetőt megteszek, hogy magamból kihúzzam a maximumot, aztán meglátjuk, hogy ez mire elég, de tudni kell, hogy ez egy olyan sport, hogy itt nem szabad másokhoz mérni magunkat, ezt nekem is meg kellett egyébként tanulnom még az elején, mert volt olyan, amikor én kezdtem, aki már 3 éve csinálta, és én meg ott álltam kezdőként, és nyilván nem szabadott összemérni, viszont én mivel maximalista vagyok, ezért ezt meg kellett tanulnom, hogy mindig csak a saját teljesítményemhez mérjem magam.
0: Rengeteg eredményed volt atletika területén ebben az évben. Egyet-kettőt kiemelnél, mert talán mindet fel se tudnánk sorolni.
2: Hát én idéről egyet emelnék ki mindenképpen, mert arról szintén én se számítottam, és az így nagyon meglepetésként ért, amikor országos bajnoki címet szereztem diszkoszvetésben, az egy olyan volt, amire tényleg egyáltalán nem számítottam, de nagyon-nagyon örültem neki.
0: Mindezek mellett, az atlétika mellett még beszélnünk kell a szápról is, hiszen közeledik a nyár, ezt ilyen nyári sportágnak gondolná az ember, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Az hogy jött az életedben?
2: A szápot már régebb óta csinálom, mint az atlétikát, az idén lesz 3. éve, hogy csinálom, vagy 4., már nem tudom számolni őszintén. Vagy hát nyilván volt olyan év, amikor csak táborba mentem, aztán utána kezdtem el edzeni. De igen, a szápot tényleg nyári sportágnak mondjuk, mert nyilván vízen vagyunk, könnyen beleeshetünk, és azért nyilván nem jó fagyos vízbe beleesni, de azért edzeni már korábban el kell kezdeni, és áprilisban nekünk már volt egy edzőtáborunk, amikor termóruhában eveztünk, és hát nem mondom, eléggé hideg volt, és hát nagyon fáztunk egy-kétszer volt, amikor esőbe eveztünk, és hát igen, annak is megvan a maga varázsa, de nyilván nem azt a hangulatot hozza, mint például, amikor a 40 fokba elvezünk.
0: Milyen kilátások vannak a szápot illetően a szezonra? Gondolom, robbant a nyár, azért elkezdődnek ott is az edzések, már a melegben.
2: Igen, most már beállnak arra az edzések, hogy már minden vasárnap el fogunk járni edzeni, például már most vasárnap is fogok menni edzeni. Hát itt a száppal nem, mivel az atlétika bejött, már nem annyira komolyak a céljaim, mert azért be kell látni, hogy nem lehet a kettőt ugyanolyan komoly szinten űzni. És nekem valahogy úgy érzem, hogy nekem az atlétika lesz a fő is, de a száp ilyen hobbi, vagy akár nyilván még versenyzek benne, de a száp az nekem annyi örömet okoz, hogy amikor evezhetek és edzhetek, hogy nekem az szerintem úgy bőven elég, és azt így is nagyon-nagyon szeretem.
0: Mit adott számodra a sport? Ugye sok mindenről beszélgettünk, meg valószínűleg az atlétika mást ad, meg a száp mást ad, de mégiscsak, hogyha így rávetítjük az életedre, a személyiséget fejlődésére, akkor mit vettél észre magadon?
2: Hát én ezt jól mondod, mert én rengeteget változtam, amióta sportolok. Talán az, hogy sokkal átalakult az, hogy magamat mennyire próbálom mindig a maxon tartani, vagy magam felé mekkora nyomást helyezek, mert rólam tudni kell, hogy én tényleg az élet minden területén sajnos, nem sajnos, maximalista vagyok, és megtanultam kezelni azt, hogy nem mindig lehetünk a maximumon. Ez talán, ami így a személyiségemet illeti, de még nyilván ott van rengeteg más dolog, például az, hogy sokkal jobban ritmusos lett az életem, tehát sokkal jobban van már egy napi rutinom, mert mielőtt nem sportoltam, akkor nyilván szabadabb volt, de akkor meg ott voltak más dolgok, de itt sokkal másabb az életem felépítése. A másik meg az, hogy ilyen rengeteg barátot köszönhetek a sportnak, és talán ez az, amiért a leghálásabb vagyok, nyilván így a többi dolog mellett, mert tényleg nagyon szoros barátságok kötődhetnek akár az edzéseken, versenyeken, mert ugye rengeteg időt töltünk együtt.
0: A sport és a tanulás párhuzamosan fut jelenleg az életedbe. Ugye említettük, hogy 8-os vagy, tehát nem állsz iskolaválasztás, vagy nem álltál iskolaválasztás előtt, de mégiscsak hogyan képzeled el a jövőt, merre tovább, milyen szerepet szánsz a sportnak, és milyen szerep jut a tanulásnak?
2: Hát nyilván a tanulást azt szeretném azért olyan szinteken, hogy én szeretnék majd tovább tanulni egyetemen is, hogy mert olyan irányba gondolkozok egyelőre, és a sulit azt szeretném majd olyan jól, amennyire csak tudom, 9-től is ugyanúgy érettségig, és a sportnak emellett a lehető legnagyobb szerepet szeretném szorítani, és hát nem tudom, nem mindig tudom, hogy melyiket helyezzem előtérbe, de úgy érzem, hogy egyelőre, amíg tudom a kettőt ugyanolyan erőbedobással csinálni és ugyanolyan jól teljesíteni, addig hála Istennek ezen nem kell aggódnom. Nyilván, amikor érettségi után majd egyetemre kell mennem, és hogyha a sport még mindig így jelen lesz az életemben, akkor majd egy nehezebb döntés elé kell állnom, mert ugye nyilván, hogyha egyetemre megyek, akkor valószínű majd költöznem kell, és nyilván nagyon sok atlétikai klub van például az országban, de azért az ott majd egy nehezebb időszak lesz biztos.
0: Vannak ilyen vágyott atlétikai klubok, sportszervezetek, ahová szívesen bekerülnél?
2: Őszintén most így hirtelen nem tudnék nagyon mondani, mert én most úgy érzem, hogy én a lehető legjobb helyen vagyok, ahol én most edzek, de nyilván vannak olyan helyek, ahol így azért nem is a magukra a klubokra nézek fel, hanem ott egy-egy versenyzőre, akiket azért így kicsit példaképként tekintek rájuk, mert amit letettek az asztalra, az tényleg nagyon megbecsülendő.
0: Elárulod nekünk?
2: Például, hogyha így lehet nevet mondani,
0: persze,
2: akkor biztos azt nagyon sokan, azt a lányt nagyon sokan ismerik már, szerintem a hallgatók közül is, Marton Zsófi, aki tényleg a magyar atlétikában már nagyon beírta magát, mert rengeteg nemzeti rekordot megdöntött például U18-ba, és rá azért úgy tényleg rá példaképként is lehet akár tekinteni.
0: Szonya, itt a nyár, azt gondolná az ember, hogy hát a diákok egy kicsit megpihennek, kifújják magukat, de hát említetted, hogy jönnek a SAP edzések, mi minden vár még rád az elkövetkezendő hónapokban?
2: Most nyáron úgy alakult, hogy most az atlétika szezonnak a versenyszezonja most nem fog nagyon folytatódni, csak néhány versenyünk lesz. Viszont a SAP-ból lesznek versenyeim, és hát ugye ezt a kettőt lesz néha nehéz szinkronba hozni, hogy ugye kell mind a kettőben edzenem, és hogy mikor, hol edzek, de hát hála Istennek a legtöbbször a SAP hétvégén van, az atlétika pedig hétköznap, szóval ezt még egészen könnyű szinkronba hozni.
0: Mit üzenél a diáktársaidnak, akár a sportolóknak, akár az osztálytársaknak, akár azoknak, akik, hát ők is vacillálnak, hogy sport, vagy tanulás, vagy hogyan lehet ezt a kettőt összehozni, és még nem találták meg azt a tudulistát, ami alapján tudnak menni?
2: Hát én azt üzenném, hogyha tényleg nagyon akarják, és teljes lelkükkel azon vannak, hogy ezt össze tudják hozni, akkor biztos, hogy találnak rá valami módot, hogy ez sikerüljön, és leginkább azt üzenném, hogy kitartást, mert erre azért szükség van néha, de viszont a sport meg akkora örömet tud adni, például én is hálésnek tapasztalhattam már meg, hogy milyen mondjuk elérni egy egyéni csúcsot, vagy megnyerni egy versenyt, és tényleg az semmivel nem párosítható össze az az érzés, szóval ezért szerintem már megéri.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szoller Szonya, 2026 jó tanulója, jó sportolója. Még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk a címhez, és pihenj azért a nyáron, kész, hogy itt voltál.
1: Hol vagy?
3: Otthon?
1: Úton?
3: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
3: 93.4 Rádió Dabas.

0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Már is folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, vendégünk pedig dr. Kiss Miklós, járási fülorvos. Szia, jó reggelt, köszöntelek az éterben.
4: Szervusz szintén, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Természetesen a kánikula lesz a fókuszban, de előtte egy hír, amelyet gyakran olvasunk mostanában itt különböző médiumokban, hogy idén először találtak afrikai sertéspestést házi sertésben Magyarországon, és az összes környező település magas kockázati besorolásban van a Nébih szerint. Egy fél mondatban kérlek, reagálj erre a hírre.
4: Hát legelsőként egy ilyen lokálpatriótaként avval reagálok, hogy hál' Isten ez jól messze van tőlünk. Tehát a mai világban azért a távolság, illetve valami messze van, az is relatív, tehát azért ébernek kell lennünk. A vaddisznóállományban alkalmanként pötyögött, szerencsére mostanában kevésbé, és itt a környékünkön egyáltalán nem fordult elő az afrikai sertéspest, és a vaddisznóállományban is. Az az igazság, hogy a házi disznóban való megjelenése azért egy minőségi változást okozott, erősen érinti az export képességünket is. Olyan dolgokat is igazolnunk kell, amit korábban nem, hogyha sertéshús exportról van szó, például arról a környékről való, tehát abból a környékből, arról a környékről származó állatból származó hús, akkor is, ha teljesen egészséges volt, és nem volt a fertőzöttség gyanúja sem, akkor sem lehet külföldre szállítani. Ez a mi szolgálatunkat érinti elsősorban. Ugyanazok a további védekező intézkedések vannak, és kellenek, hogy érvényben legyenek. Akár a régiónkban is, hogy ne nagyon mutogassuk se a szomszédnak, se az ismerősnek a saját sertés állományokat, hogy milyen szépen hízik. Lehetőleg minél zártabban tartjuk, amikor velük foglalkozunk, velük őket gondozzuk, akkor az külön ruhát alkalmazzunk, és hát különösen ugye itt a vadásztársadalomnak is van egy elég komoly feladata, és ezt végzik is nagyon hűségesen itt a környékben is. Gyakorlatilag minden disznó, amelyik vaddisznó, ami úgymond esik, abból mandula és vér minta kerül beküldésre, intézeti vizsgálatra, tehát folyamatosan szűrjük a vaddisznóállományt, de hát az ördög nem alszik, és ezért éppen különösen azok, akik vadásznak, és egyúttal otthon házi disznót tartanak, azok különösen óvatosan kell, hogy eljárnak. Hát nagyjából úgy ennyi.
3: Na hát akkor reagáltunk az aktuális hírekre, most a másik aktuálitással fogjuk folytatni, hiszen beköszöntött a kánikula. Hogyan vigyázzunk házi állatainkra, mit tudunk tenni az ő komfort érzetük javítására?
4: Hát itt gyakorlatilag el tudom mondani azt, amit minden évben. Egy plusz dolgot szeretnék hozzátenni mindenképpen. Meg kellett ismerkedjek a meteorológiai fogalommal, a hőkupolával. A mostani kánikula kapcsán többen mondják, hogy érzékelik azt, hogy ez a szokásosnál is durvább, és bizony nem csalja meg az érzékszerveik ezeket az embereket, nem csalják meg az érzékszerveik ezeket az embereket. Egy különleges meteorológiai jelenség alakult ki, egy nagy kiterjedésű ilyen gomba fej alakú hőkupola alakult ki a régiónk fölött, illetve nem itt alakult ki, csak most már minket is elért, és ebben a lefele áramló levegő, ahogy áramlik, surlódik ugye önmagával, még inkább melegebbé teszi. Egyúttal lehetetlenné teszi a megfelelő felhőképződést, amely valamelyes védelmet nyújtana. Tehát önmagát erősítő folyamatként még melegebb van, és még erősebb a hőérzetünk. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy minél párásabb a levegő, annál nehezebb a hőleadás az izzadással. Tehát mi magunk is valóban, amit a hőmérő mutat, annál melegebbet érzünk, és nem véletlen. Na most Az állatok egy jó része, mondjuk a lovak kivétel, ugye nem tudnak izzadni. Tehát kutya, macska a leheletén keresztül párologtat, ami azért sokkal kevésbé hatékony, mint az izzadás. Persze mondom, ha párás a levegő, akkor az izzadás se igazán. Na mindegy, tehát ezeknél az állatoknál, most elsősorban a kutyákról beszélek, oda kell figyelni, hogy ezekben az időszakban a sétáltatást, a futtatást, azt mindenképpen csak úgy óvattal. Tehát még egy fiatalabb, jó vérkeringéssel rendelkező kutya esetében is megvan ennek a veszélye, de egy idősebb, esetleg nem teljesen egészséges állatnál, meg nagyon gyorsan ki tud alakulni a hőgutaminál, nem tudja a hőt leadni. Tehát inkább ne futtassuk, csak sétáltassuk, ha már. Apropó sétáltatás. Mi többnyire nem mezitláb közlekedünk. Ellenben ők igen. El lehet képzelni, hogy milyen szinten hevül föl a beton, az aszfalt. Ha nem tudjuk elkerülni, akkor hát leginkább a kisebb kutyákat érdemes fölvenni, de lehet ilyen kutyaboltban, vagy hogy mondjam, kutya felszerelésboltban ilyen zoknifélét is, ha eltűri magának a kutya, már pedig azt gondolom, hogy ha az aszfalton megy, akkor eltűri. No, minden esetre erre is érdemes odafigyelni, mert nagyon komoly égési sérüléseket tudnak összeszedni. Az alapvetést azt szintén mondom, mert nem lehet elégszer elmondani, minden állatnak, haszonállatnak, kecelésről tartott állatnak biztosítani kell, hogy a nap tűző hatás elől el tudjon vonulni árnyékba, és korlátlan víz biztosítása, lehetőleg tiszta víz biztosítása az elengedhetetlen. És erre sajnos azt mondják itt a meteorológusok, hogy mégsem kínai hoax a klímának a változása, úgyhogy egyre extrémebb hőhullámokra kell felkészüljünk. Ezekre az alapvető dolgokra oda kell figyelni. Még ami eszembe jut, egész szép monológ lesz aztán, hogy szigorúan tilos a kocsiban hagyni. Szigorúan tilos a kocsiban hagyni. Hihetetlen mennyiségű hő jön össze egy lezárt autóban. Ha meg ne adj Isten, mégis arra van szükség, hogy igen rövid időre ott hagyja az ember, akkor egyrészt árnyékba kellene állni, a másrészt meg azt gondolom, hogy a kocsit kirabolják, az kisebb baj, mintha elpusztul az állatom. Lehet kapni, és akkor itt a reklám helye, ilyen ügyes kis műanyag rácsokat, amik a félig letekert ablak és a ablak keret közébe illeszthetők, eléggé egyszerűen, és akkor legalább attól meg tudjuk védeni a kocsit, hogy a belsőből hirtelen valamit kikapjanak, esetleg épp magát a kutyát. De ezt a módszert is csak akkor tudom javasolni, ha nagyon muszáj, és nagyon rövid időre tervezzük a távollétet. Tehát ne hagyjuk a jószágokat a kocsiba sehogy se.
3: Milyen jelei lehetnek egyébként annak, hogyha baj van, ugye, ha hőgutát kapunk, napszúrást kapunk, annak vannak bizonyos jelei az állatoknál. Melyek ezek a jelek?
4: Hát mindenképpen tehát eléggé látványos a dolog, tehát látszik, hogy úgymond elengedi magát, azt is érzékeljük, mert ugye ez az agyat is, az agyödémát is kiváltja ez a dolog, hogy nincs igazán magánál a kutya, és a légzése az eleinte átvált ilyen tartalék végzésre, vagy éppen, hogy hiperventilációra, ezt hogy is kellene mondani tisztességesen magyarul, tehát ilyen szuper-hiper lihegésé, tehát a légzése is megváltozik, az öntudata is viszonylag korlátozott lesz, elengedi magát. Na most ilyenkor az első, ha mégis ilyennel találkozunk, akkor a test valamilyen hűtése, tehát óvatosan nem hideg vízzel, tehát nem hideg vízbe belemeríteni, mert az is egy sok, hanem valahogy nedvesíteni a bőrét, fejét, lábvégeket, és start az állatorvoshoz.
3: Vigyázzunk tehát az állatainkra a kánikulában is, dr. Kis Miklósnak pedig köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Szép hétvégét kívánok neked, köszönjük, hogy voltál. Rádió Havas. Rádió Havas.

0: Rádió Doboson az otthon hangja, ez volt a Backstreet Boys, itt a 93.4-en a Stereo végén, 2 perc múlva ugyanis 11 óra. Még mondok egy menü ajánlót, aztán lassan-lassan elköszönök, holnap pedig várok mindenkit szeretettel reggel 7 órakor, akkor is lesz Stereo első vendégünk, Összegi Zoltán, Dobosváros polgármestere lesz, aztán pedig az újhörtyáni városnapot vesszük majd gorcső alá, szóval érdemes holnap reggel is velünk ébredni.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata málna krémleves mentás túróhabbal, sajtasonkával töltött sertésszelet rizibizivel, csemege uborkával, grillezett csirkemmel, zöldséges bulgurral és füstölt sajtmártással, rántott tőkehal, rizssel, fokhagymás tartármártással, a desszert pedig gyümölcsrizs. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata erőleves májgombóccal, kolbászos hagymás sajtkrémmel töltött rántott csirkemmel, rizibizivel, sült oldalas hagymás tört burgonyával és káposztasalátával, ciklahumusz grillezett zöldségekkel és lepény kenyérrel, japán tésztasaláta gyömbérrel, korianderrel és pirított zöldséges csirkemálcsikokkal, a desszert pedig mágia rakás. A Sári ABC kínálata húsleves, szérnametélte, bolonyai penne reszelt sajttal, sertésszelet stroganoff módra jázmin rizssel, sült csülök hagymás káposztával és petrezselymes burgonyával, és roston sült combfilé jutúrós békönös galuskával. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallom.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Nézzük az útinform tájékoztatását. Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében korábban két személyautó ütközött össze, a 31-es kilométernél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a torlódás, és erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak arra szólnak a járművek, mindenképpen hosszabb menetidőre kell készülni az arra készülőknek.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Az Oktatási Bizottság támogatta a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztését, tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Meghosszabbították a hőség miatt a vörös kódot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias, yes.
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
5: Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatás és szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadék hiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A meteorológiai előrejelzések és az országos tisztifőorvos által elrendelt másodfokú hőségriasztás alapján jövő kedélyfélig meghosszabbították a vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a szociális szektorban működő intézményeknek kötelességük fogadni a hajléktalan embereket, függetlenül attól, hogy alapvetően milyen típusú szolgáltatást nyújtanak vagy kiket látnak el. Ha bárki veszélyben lévő embert lát, ilyenkor azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívó vonalat, különös tekintettel a fokozott veszélynek kitett csoportokra, mint az idősek, kisgyermekek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek és hajléktalanok. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerda reggel 7 órakor az Agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője szerint ez alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi rekordnál, amely 53 cm volt. A szakemberek szerint a mostani negatív rekord várhatóan csak rövid ideig marad érvényben, mert a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Megalakult a katolikus Caritas mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre, és az önkéntes mentésben vesznek részt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: Így van, már is vagyunk tovább a délelődben itt a 93.4-en. A stúdióban már Kis György, Krisztián, és egészen este 6 óráig rádiózhatunk együtt. Igazi nyár van, úgyhogy ennek megfelelően igazi nyári slágereket is válogattam nektek a mai napon, sőt, majd hozok egy-két újdonságot is, úgyhogy érdemes velünk tölteni a következő órákat, talán a legjobb egy hűs szobában, és hát így dél környéken, délhez közeledve talán sokan is ezt fogják választani, és a délutáni siestát majd egy hűvös szobában fogják megtenni, hogyha van rá lehetőség. Jennifer Lopez már is indítja a délutánt.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: A Déli Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
2: Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Magasabb fokozatba kapcsol a hőség. Több önkormányzati szövetség is eljutatta észrevételeit a kormányzathoz. Pár felhő úszhat befölénk.
13: Hírmondó.
14: Rólunk szól.
13: Régiónk hírei.
14: Első kézből.
13: Első kézből.
12: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A hétvégétől harmadfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, miután az előttünk álló napokban tovább fokozódik a kánikula. Az országos tiszti főorvos a jelenleg érvényben lévő másodfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbította, majd a rendkívüli meleg miatt szombat 0 órától kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. A meteorológiai előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola alakul ki a térségünk felett, amely tovább erősíti a forróságot. A hét második felében napról napra emelkedik a hőmérséklet, a kánikula pedig vasárnap és hétfő környékén tetőzhet. Több helyen 38-39 fok várható, de helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. A tartós extrém meleg jelentős terhelést ró a szervezetre, ezért a szakemberek fokozott folyadékfogyasztást, a tűzőnap kerülését és a legmelegebb órákban a fizikai megterhelés mellőzését javasolják. A hőség rossz hatással van a járművezetőkre is, ugyanis tompulnak a reflexek, illetve a melegben romolhat az alvás minősége, ami szintén a reakció idő növekedéséhez vezet. A térség útjain napok óta egymást érik a balesetek. Hétfő reggel az M5-ös autópályán Ócsa magasságában 6 jármű ütközött, Dunaharasztiban 2 autó karambolozott. Ugyancsak Dunaharasztiban egy papírhengereket szállító kamion is felborult, jelentős fennakadást okozva az 51-es útforgalmában. Több önkormányzati szövetség is eljutatta észrevételeit a kormányzathoz, mind az önkormányzatiság, mind a polgármesterek tervezett fizetés csökkentése kapcsán. Ha a tervezett mértékben csökken a településvezetők fizetése, akkor a bértábla középmezőnyébe kerülnek annak ellenére, hogy minden kötelezettségük és személyi felelősségük megmarad. Surman Csaba, Újhartyán polgármestere mondta el álláspontját a tervezett csökkentéssel kapcsolatban.
1: Ígéret az volt, hogy minden intézkedés előtt lesz egyeztetés, ugye ezzel szemben ment egy pár héttel ezelőtti televíziós interjú, ahol Magyar Péter kijelentette, hogy csökkenteni kell a polgármestereknek a fizetését. Ugye ez már egyébként változóban van, alakulóban van, ugye vannak különböző önkormányzati szövetségek, ezeknek egyébként háromnak Újhartyán is a tagja. Ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Szövetsége, meg a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége. Ebben a háromban én is aktív tevékenységet folytatok. Ez a három szövetség már eljuttatta ugye az új kormánynak az álláspontját. Ugye nem csak a fizetésről természetesen, hanem hogy általában az önkormányzatiság kérdéséről, úgy, hogy ebben biztos, hogy lesz kompromisszum. Ugye az én fizetésem az teljesen nyilvános, ugye lekérdezhető bárhonnan. Én nettó 1.020.000 forintot keresek egy hónapban, és ezen lehet vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, de ugye az eredeti elképzelés szerint ez lement volna felére 500.000 forintra, 510.000 forintra, amivel ugye az önkormányzati bértáblába ott valóla a középmezőnyre kerültem volna. Természetesen ugye tudjuk, hogy a polgármesterség az egy szolgálat, de azért az Újhartyán tudják, és remélem látják azt, hogy viszonylag sokat, polgármesterként elég sokat teszek hozzá, sokszor reggel 8-tól este 9-ig, 10-ig ott vagyok a Városházán, főként, hogyha van egy testületi ülés, a német testületi ülés, bizottsági ülések, ezeken mind-mind részt kell vegyek, és természetesen ezt meg is teszem. De hétvégén is vannak rendezvények, ez egy teljes elfoglaltságot kell, hogy hozzá tegyen az ember, minden percét élvezem, tehát én azt gondolom, hogy ez egy számomra kitalált feladat, és ezt imádom minden pillanatát, de ezzel együtt ugye van egy kötelességem, hogy el kell tartani a családot természetesen, hozzá kell járulni a családi költségvetéshez.
13: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
14: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
13: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
14: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denis Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövésével, egy perc múlva a különbség ismét 2-re nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett. 10 perccel később Alekszandr Kolesnikov a maradék reményt is elvette, góljával 3-ra nőtt a differencia, és miután Dmitro Sorokin is gólt szerzett, még a mieink 5-1-es vereséget szenvedtek. Mivel a harmadik helyért nem játszanak mérkőzést, két bronzérmese van a tornának, az egyik a magyar válogatott, amely 2017 után zárt ismét harmadikként. A magyar csapat tagja a Melton FC Dabas játékosa Domokos Bálint. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
12: Ma nagyrészt derült, napos idő várható. A középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
14: Után újra jönnek a legjobbak.
13: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Bonnie M és Reap közös, a Sunny Salt itt a 93.4-en, 6 perc múlva lesz dél, és hát ma is van egy napi kérdésünk hozzátok, méghozzá arra vagyunk kíváncsiak, hogy itt a nagy hőségben nektek milyen nyári praktikátok, milyen megoldásotok van a nagy meleg átvészelésére. A Rádió Dabas Facebook oldalán fent van már a poszt, tehát várjuk a hozzászólásokat, érkeztek is már hozzászólások, úgyhogy hamarosan ezekből fogok nektek szemezgetni a délután folyamán, és hát várjuk a jobbnál jobb trükköket, tippeket. A délelőtt hátralevő részében pedig Takács Nikola zenél nekünk.

0: Takács Nikolasz és a zene kísér szólt itt a 93.4-en, és a zene az a délután folyamán is kísér majd tovább téged, akár a munkában, akár hogyha úton vagy, vagy ha éppen otthon, esetleg strandon, mert hogy jobbnál jobb zenékkel várlak téged a folytatásban is.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
0: Közlekedési infokkal zárjuk az órát és a délelőttöt, és az útinfón tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán Lajosmizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot a 73-as és a 75-ös kilométer között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, a torlódás már több mint 3 kilométer. És a hétvégén módosul a hőségriadó miatt a kamionstop. Ennek az időtartama vasárnap lesz érvényben, méghozzá reggel 6 és este 22 óra között.
2: Vizet osztamálva pályaudvarokon, állami tulajdonba kerül a Zalazón. Felülvizsgálja a meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MT-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvosa Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a Zalazón járműipari tesztpálya, közölte közösségi oldalán a Tisza párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője. Nagy Márta bejegyzésében azt írta, a Zalazón jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként, azaz kekvaként működik, így a Tisza kormány által elfogadott jogszabályok alapján legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba fog kerülni. Az átvételt követően jelölik ki a Zalazón szakmai irányításáért felelős minisztériumot, amely valószínűleg a Tudományos és Technológiai Minisztérium lesz, de ez még nincs véglegesen eldöntve, írja bejegyzésében a képviselő. Teljesen felülvizsgálja meddőségi kezelések államosítását a Tisza kormány, és lehetővé teszik az anonim petesejt adományozást, mondta Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette, elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. A privát intézetek jelenléte ugyanakkor gyakran motivációként is hat, akár az állami egészségügyi rendszerre is, a cél, hogy felvegye a versenyt a magánszektorral, mondta miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, hogy a petesej donáció kérdését ki fogják nyitni. Azt szeretnék, hogy Magyarországon is elérhető legyen a petesejt adományozás. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy a lakosok locsolásra ne csak vizet használjanak, valamint csökkentsék a locsolás gyakoriságát. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány vagy vízkorlátozás. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, közölte a KBM szerdán az MT-vel. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Súroljuk már a 30 fokot legalábbis árnyékban a hőmérőnkön, itt Dabason, de hát a hőérzetünk ennél jóval melegebb odakint, és hát a hétvégére már akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, és hát ilyen forró hangulatot fog majd nekünk az óra első dala is produkálni, mert hogy egy ezredfordulós sláger kap új köntöst, méghozzá Daddy Yankee és Pitbull-al közösen. A Los Del Rio nagy sláger, a Macarena érkezik óraindításként. Jó étvágyat az ebédhez!
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Savage Garden Truly Madly Deeply című felvétele szólt, és hát nagyjából maradunk ugyanebben az évben, amikor ez a dal elkészült. Egészen pontosan 1997 az évszám, hiszen Michael Jackson Blood on the Dance Floor című slágere ebben az évben jelent meg. Egy rendkívül izgalmas háttértörténettel rendelkezik egyébként a dal, mert hogy eredetileg az 1991-es Dangerous albumra készült, és Michael Jackson, valamint Teddy Riley producer már elkezdte ezt a dalt egyébként készíteni az előző évtizedben, a 80-as évek végén elkezdték írogatni, és a ritmus alapját egy még korábbi 70-es évekbeli kiadatlan dal ihlette. Aztán végül kihagyták a Dangerous lemezről, és csak 1997-ben fejezték be Svájcban. A dal egy fiktív szeméről, egy női szeszélyes nőről szól, méghozzá egy fém fatálról, aki elcsábítja a férfit a táncparketten, majd tört döv belé. A szövegben elhangzó Blood is on the knife, azaz vér van a késen sor, közvetlenül arra utal, hogy itt bizony egy büntény történt. Susie karaktere Michael más dalaiban is egyébként feltűnik, például a Little Susie című számban, és a dal alapjaihoz egyébként az Indeep együttes is hozzájárult, méghozzá az 1982-es híres Last Night a DJ Saved My Life című számát vették mintául. Itt hangminták beemelése történt a felvételbe, aztán el is készült 1997-re ez a felvétel, amit most meg is hallgatunk itt a 93.4-en a folytatásban.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja! Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
8: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
9: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

Rádió Dabas az otthon hangja, Horváth Tamás és a Százszor Szép című felvétel szólt. Itt a 93.4-en 12 óra 38 perc van. A Dunaharaszti online oldalán írnak arról, hogy a jelenleginél is durvább hőség vár ránk a következő napokban, ez pedig érinti a vízfelhasználást is. Ugye a hét elején már beszámoltunk arról, hogy Ráckevén és Dömsödön többek között már korlátozták a vízhasználatot. Dunaharaszti online ír arról, hogy Zsolnai Pál Taksony polgármestere a nagyközség vízellátásáról gondoskodó DPMV ZRT műszaki igazgatójával egyeztetett az ügyben, és a találkozóról közleményt adtak ki. A hétvégén ugye a térségünkben 35-38 fok közötti hőmérséklet várható, ez pedig a vízfogyasztás fokozott megugrásával is jár. A szakértők szerint mindennek a legfőbb oka a kerti locsolók, illetve a medence feltöltések miatt megnövekvő vízigény, így hát a település hivatalos közleményt adott ki. Ennek kezelése érdekében a DPMV ZRT várhatóan javaslatot tesz az érintett önkormányzatoknak, így többek között Taksonynak is a legmelegebb nappali órákra vonatkozó locsolási tilalom bevezetésére. Jelenlegi információk szerint Taksonyban nem várható tartós vízhiány, azonban a rendkívüli hőség és a megnövekedett vízigény miatt a legterheltebb időszakokban átmeneti nyomáscsökkenés előfordulhat. Az önkormányzat azt kéri a lakosságtól, hogy a hőségriadó idején takarékoskodjon a vízzel. A legfontosabb az lenne, hogy kerülje mindenki a nagy mennyiségű vízfelhasználással járó tevékenységet, például a kerti locsolást és az egyéb vízigényes feladatokat, pedig a kora reggeli vagy pedig az esti órákban végezzék el. Ez tehát Taksony közleménye. Mi pedig a folytatásban már is itt vagyunk Nelly Furtadóval, aztán hamarosan hozom a csillagok üzenetét, azaz érkezik a horoszkóp.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: 10 percet 13 óra előtt lássuk, hogy mit is üzennek nekünk már a csillagok, kezdjük a kosokkal. Egy hír vagy esemény arra késztet, hogy gondold át egy kicsit az életed és a körülötted levő világhoz, emberekhez való viszonyodat. Különösen azt gondold át, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődésedet, viszont romboló vagy egyszerűen csak feleslegesen rabolja az idődet. A Skorpió hold nagyon kedvez a bikának, de mikor szembenállásba kerül a Vénusszal, te is nagyon feldühödsz, esetleg féltékeny lehetsz egy apróság miatt. Fogd vissza az indulataidat, mert a harag egészen biztosan nem jó tanácsadó. Csütörtökön az ikreket elkerülik a nehézségek, ráadásul végre minden a kedvező irányba áll ahhoz, hogy kihasználjon egy lehetőséget, vagy döntsön egy változásra és cselekedjen is. Ne vár senki jóváhagyására vagy véleményére, ha valamit akarsz, kezdj bele végre, ez a te életed és neked kell menedzselned. Lehetséges, hogy ma úgy érzi a rák, hogy eljött az idő egy kis átalakításra, akkor érzed igazán jól magad, ha a saját és a környezet érdekei összhangban vannak. Ha viszont azt érzed, hogy túl sokat kell alkalmazkodnod, akkor változtatnod kell, és ma jöhet el ezzel kapcsolatosan egy fordulópont, úgyhogy állj ki magadért. Hajlamos lehetsz túlzottan is ragaszkodni a véleményedhez, kedves oroszlán, pedig a makacság ma nem segít, ugyanis a vitapartnered még nálad is sokkal rámenősebben érvel. Kénytelen leszel elfogadni a véleményét, ha tetszik, ha nem. A Skorpió hold és a Vénusz kvadrátja erős konfliktusokat mutat, amik a hatalommal, a rivalizálással függnek össze. Egészen biztos nem jó a szűznek, ha a párkapcsolaton belül le akarjátok nyomni egymást, inkább az együttműködésre kellene törekedni. Jobb, ha most semmit nem tesz szóvá a mérleg, legyen bármilyen apró kis megjegyzés is, mintha olaj lenne a tűzre. A párod hangulata robbanás közeli állapotban lehet, ha a Skorpió hold és a Vénusz fényszöge miatt, és te sem vagy a legtürelmesebb hangulatban. Jobb, ha tudatosan elkerüli a vitákat a mai napon a Skorpió, a legcélra vezetőbb, ha fizikailag is eltávolodsz a darázsvészektől, ne hagyd, hogy bevonjanak mások a saját konfliktusaikba. Délután viszont csodás fejlemények jönnek, a Szaturnusz minden konfliktust elrendez. A Skorpió hold és a Vénusz fényszöge hozhat ma bosszúságokat a nyilasnak, kellemetlen megjegyzéseket és olyan vitákat, amik derültékből a villámcsapásként érnek, de valószínűleg régóta hordozott sérelmek törnek most fel, úgyhogy próbáld meg eszerint is értékelni a helyzetet. Még szerencse, hogy a bak békés természet, így viszonylag könnyen el tud lavírozni a feszültséget hozó környezetben is. Remélhetőleg nem lesz nagyon nehéz emberekkel dolgod a mai napon, most ugyanis mindenkinek feszültebb a hangulata a szokásosnál. A hold a Skorpió jegyében jár, ami nagyon érzékenyé teszi a vízöntőt, ugyanakkor felerősíti az intuíciókat és a megérzéseit. Ma, ha eléggé figyelmes és nyitott vagy, akkor észrevehetted a jeleket, amiket kap az univerzumtól, a feszültségeket meg lezárod magadról, mint a kutya a vizet, téged ezek így nem is érintenek. A hold a Skorpióban felerősíti az extra sense képességeidet, kedves halak. Ma lehetnek különös élményeid, meglátásaid. A Vénusz kvadrátja ugyanakkor neked is mutat rivalizálást. Ne hagyd, hogy a másik belerángosson egy ego harcba.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Pontosan 13 óra van, és van két hírem az úton lévőknek. Egyrészt az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosvizsa és Kecskemét között továbbra is javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot. Itt egy közel 3 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M0-ás autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzi, itt pedig a 31-es kilométernél a belső sávot kell választani. 2-3 kilométeres araszoló kocsisor van ezen a pályaszakaszon is.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
2: Hamis euróval fizetett egy autóért egy férfi, nőtt a hosszú ideje állást keresők száma. Növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Budakörnyéki járási ügyészség pénzhamisítás és egyedi azonosító jellel visszaélés miatt emelt vádat egy Kunszent Miklósi férfi ellen, aki hamis euróval fizetett egy használt autóért. A vádlott 2025. júliusában egy internetes hirdetés alapján vásárolt személygépkocsit, amelynek vételárát 11 darab hamis 50 eurós bankjeggyel egyenlítette ki, miközben az eladótól még 10.000 forint visszajárót is kapott. A férfi ezután a járműre egy másik autóhoz tartozó rendszámtáblát szerelt fel és elhajtott, az eladó pedig csak másnap vette észre, hogy a bankjegyekből hiányzik a biztonsági fémszál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a jelenleg is börtönbüntetését töltő vádlott ügyében a Budakörnyéki járásbírósághoz majd döntést. A munkakeresés átlagos időtartama 13,3 hónapot vett igénybe a KSH adatai szerint 2026. március-májusi időszakban. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 6,7% ponttal 31,4%-ra, míg a több mint egy éve munkát keresőké 3,7% ponttal 36,9%-ra emelkedett. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. május végén az egy évvel korábbihoz képest 3,5%-kal 215.000 főre mérséklődött. Megjavították az onkológiai intézet klímáját, a meghibásodás miatt a hét elején műtéteket kellett törölni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint a stratégiai alapból 3,6 milliárd forintot utaltak ki, hogy legkésőbb július 15-ig azokat a nagyon fontos munkálatokat elvégezzék az onkológiai intézetnél, amelyek működőképessé teszik a klímákat. A miniszter szerint más kiemelt műtőben vagy intézetben nem volt hasonló probléma, ám várható, hogy az előző kormánytól örökölt állapotok miatt nyáron lesznek fennakadások. Több mint 10-szeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását a kormány 2030-ig részben uniós forrásból. Kapitány István szerint a cél az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság megerősítése, miközben már augusztus végén új pályázatok indulhatnak. A tárcavezető szerint az ország hosszú távú célja az energiafüggetlenség erősítése és a biztonságos ellátás fenntartása, amelyhez a megújuló energiaforrások bővítése kulcsfontosságú. Mint mondta, a szélerőművek fejlesztés az elmúlt években gyakorlatilag leállt. A kapacitás 2016 óta 330 megawatt körül stagnált. Az augusztus 31-ig megjelenő új pályázat révén 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózatra csatlakozása lenne elérhető. Ez közel 1 milliárd eurós beruházást jelenthet. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Így van, a hírek után már is folytatódik tovább a délután itt a 93.4-en, ez még továbbra is a Délibáb. És hát egyre többször kerül elő, hogy akár vízhasználat korlátozást vezethetnek be. Ugye van olyan Zala vármegyei település, ami már érintett, Pest vármegyében is van már olyan település, ahol szóba került, ugye az előbb hallottad éppen Taksonyt. Na de pontosan mi is történik akkor, hogyha gyakorlatba életbe lép a vízkorlátozási protokoll? Erről is hallhatsz majd az órában.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
1: A Délibáb támogatója a Vicintű Zipker. Mert jó neked, miért? Hamarosan kiderül.
3: Délibáb,
4: Délibáb, a feje tetejére állt.

Rádió Dobas az otthon hangja, pontosan 1:42 van, és nem olyan rég érkezett egy közlemény, mi szerint népszerű Nutella terméket hívnak vissza, mert hogy olyan valamit találtak benne, ami hát nem mondhatjuk, hogy az alapanyag lenne. Fémdarabok esetleges jelenléte miatt intő termék visszahívást a Ferrero Magyarország Kft. A Nemzeti Élelmiszerház Biztonsági Hivatal pedig arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképpen se fogyasszák el az érintett terméket, amiről szó van. A tájékoztatás szerint minőségi probléma egyetlen konkrét a Ferrero Magyarország Kft. Által gyártott tételt érinti. A vásárlók a csomagoláson találott adatok segítségével ellenőrizhetik, hogy a náluk lévő áru érintette a visszahívásban. A szóban forgó termék a T4x11-es kiszerelésű L128Z39-es tételszámú, a minőség megérzési ideje pedig 2027. május 8. A hatóság nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy a fenti azonosítókkal megegyező élelmiszert ne fogyasszák el. A biztonsági intézkedés kizárólag erre a pontosan beazonosított gyártási tételre vonatkozik, és hogyha nem sikerült feljegyezni, vagy pedig felírni, hogy pontosan melyik tételről van szó, akkor a Nébik oldalát érdemes keresni, mert hogy ott minden információ megtalálható. The Four Tops a folytatásban, ez pedig már Locoin Acapulco, itt a 93.4-en a Déli Bábban.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
1: Rádió Dabas.
8: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
9: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, Hevesi Tamás, ezt egy életen át kell játszani című dala szólt itt a 93.4-en. 4 perc múlva lesz 3:42, megyünk tovább Ellen Walkerrel, utána pedig hamarosan a vízkorlátozás protokolljáról lesz szó a mai Tudás Morzsákban itt a 93.4-en, a Déli Báb folytatásában.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: A kánikulával együtt megnő a háztartások vízfogyasztása is, országszerte akadnak olyan települések, ahol felmerül a vízhasználat korlátozásának lehetősége. Csak Zala vármegyében 69 települést érint a vízkorlátozás, de már Pest vármegye egyes részein is attól kell tartani, hogy a lakossági vízhasználat növekedése miatt problémák akadhatnak a rendszerrel. A Sonline szakértő segítségével járt utána annak, miként működik gyakorlatban a vízkorlátozás. A Vármegyei Hírportál Boda Balázs Zoltán, a Somogy Vármegyei Mérnöki Kamara vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoportjának elnöke segítségével összegezte, mire számíthatnak azok, akiket egy esetleges jövőbeni vízkorlátozás érint. Egyre kevesebb a nyári csapadék mennyisége, de a kánikula is próbára teszi a szervezetünket. A vízfogyasztás növekedése a klímaváltozással együtt egyre inkább érezhető a vízhálózaton. A Somogy vármegyei településeken a szakember szerint átlagosan 30-50%-kal nőtt az elmúlt időszakban a lakossági vízfogyasztás, de olyan területek is vannak, ahol akár ez megduplázódott. Ez jellemzően azokon a területeken fordul elő, ahol családi házas övezetek vannak, és az emberek locsolnak, meg medencéket töltenek, mondta tehát Boda Balázs Zoltán. A szakember szerint előfordulhat az is, hogy a magaslati víztározókból gyorsabban fogy a víz, mint ahogy a szivattyúk azt pótolni tudnák, és ilyenkor a vízművek lépéskényszerbe kerülnek. Az ivóvízhiány megelőzése érdekében a szolgáltatóknak szigorú protokoll alapján kell eljárniuk, magyarázta a szakember, ez pedig az alábbiak szerint történik. Első körben a napközbeni korlátozást vezetik be, amely során tilos autót mosni, medencét ivóvízzel feltölteni, illetve részleges locsolási tilalom lép életbe. A második fokozat esetén teljes locsolási tilalom lép életbe, ekkor már a közterületek locsolása sem megengedett, és az ipari fogyasztóknak csökkenteni kell a felhasználást. Amennyiben tényleges vízhiány alakul ki a hálózaton, a harmadik fokozat lép életbe, ekkor már bevonják a katasztrófa védelmet is a biztonságos vízellátás garantálásában. A szakember szerint utóbbi bárhol és bármikor előfordulhat, már egy csőtörés is elegendő hozzá. Ha az asszályos időszak hatalmas vízigénnyel párosul, az pillanatok alatt megbéníthatja a helyi vízállátást. Úgy véli, hogy a tudatos és felelősségteljes vízhasználat ebben az időszakban a legfontosabb, egy kis odafigyeléssel, például a hajnali vagy a késő esti órákra időzített locsolással, vagy az ivóvízpazarlás mellőzésével jelentősen csökkenthetjük a hálózat terheltségét.
1: A 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
0: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
1: Napközben sem hagyunk magadra.
0: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas.
3: Az

0: Cash Call és PDD Last Night című felvétele szólt itt a 93.4-en. Óra végéhez írtunk, már is közlekedünk. A hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljetek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljatok, illetve legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenvedünk, akkor legyen nálunk a megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülnénk. És hát ilyennel lehet is találkozni az utakon, hiszen például az M5-ös autópályán Röszke felé Lajosmise és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot, és már több mint 7 kilométeres torlódás alakult ki a pályaszakaszon. Aki teheti, a 67-es jelű Lajosmise és a 81-es jelű Kecskemét észak elkerülő csoportpontja között az 5-ös főúton kerülhet. És hasznos, valamint fontos info lehet, hogy a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, vasárnap 6 és 22 óra között lesz majd érvényben.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink Tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
2: Pénteken zárva tart sok kisebb benzinkút, szerves szennyeződés került a Szimva-patakba. Felfüggesztik a debreceni Szemkorp akkugyár tevékenységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetsége közölte, hogy pénteken sok önálló töltőállomás zárva lesz. A magyar családi tulajdonban lévő benzinkutak egynapos bezárással tiltakoznak, mert egyrészt a védett árak miatti veszteségeik elviselhetetlen mértékűre duzzadtak, és a Fidesz kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatást nem kapták meg. Másrészt az ellen is tiltakoznak, hogy ahogyan fogalmaznak, bárki egy személyes korlátlan felhatalmazást kapjon arra, hogy bármikor új hatósági árat vezet be, ismeretlen okból, ismeretlen mértékben és ismeretlen tartalommal. Szerdán több mint 3 dollárral esett a globális irányadó olajár, a Brent nyersolaj jegyzése 4,3%-kal 73,74 dollárra csökkent, ezzel a háború kitörése előtti szintre süllyedt. A visszaesés hátterében a hormuzi szoros forgalmának normalizálódása áll. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter szerint a tankerforgalom katonai kísérettel már megközelíti a háború előtti forgalmi szintet. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a Szimva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József szerda délután. Miskolc polgármestere szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A patak belvároshoz közeli alsóbb részén a Szimva-terasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Szemkorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal szerdán. A közleményük szerint a megyei kormányhivatal vízügyi vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Szemkorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból. A vállalat ugyan a mintavételezést elvégeztette, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És
4: most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És ez még mindig a Déli Báb itt a 93.4-en, és ne felejtsétek el, a Rádió Dabas Facebook oldalán van egy napi kérdésünk, amit majd hamarosan szemezgetek. Arra vagyunk ugye kíváncsi a mai nap folyamán, hogy nektek milyen hőség elleni praktikátok van. Ezt kérjük, hogy osszátok meg velünk, hogy aztán mi is továbbadhatjuk ezeket a praktikákat, úgyhogy az óra második felében majd erről fogok beszámolni. Előtte még jön Ági, hozza a vétel között friss információit, valamint közérdekűeket is hallhattok. Indulunk már is a Daily Báb következő órájával.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
1: A Daily Báb támogatója a Vicink tüzépkert. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
3: Déli Báb.
4: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben vén léle, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Podcast.
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információ.
3: Bugyi Sound június 27-én a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bereznai Kastély Parkban, Bugyin a Bereznai tér 2-es szám alatt. A programok 17:30-kor kezdődnek, a rock suli sok
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információ.
3: Bugyi Sound június 27-én a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bereznai Kastély Parkban, Bugyin a Bereznai tér 2-es

0: Naval kádja ragyogja be a kiserdőt június 28-án este az Eleven gyár 10. születésnapi eseményén. A fényfestés mellett koncerttel, meglepetésekkel és közös nosztalgiázással készülnek. Részletek az esemény Facebook oldalán, a Szent Iván éjjel after 10 éves az Eleven gyár programban.
1: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.
2: Ha strandon vagy, around, you know, ha útközben, ha pálma

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Idén sem alkalmaznak kémiai szúnyoggyérítést Albert Irsán. Vegyes fogadtatásban részesültek az üllői fekvőrendőrök. Még rátesz egy lapáttal a hőség.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Idén sem alkalmaznak kémiai, azaz hidegködös szúnyoggyérítést Albert Irsán. A döntést nem anyagi, hanem a helyi adottságokkal és a környezetvédelmi szempontokkal indokolták. A kormányzat tájékoztatása szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján Albert Irsán nem alakult ki olyan mértékű szúnyoginvázió, amely indokolná a nagy területre kiterjedő vegyszeres beavatkozást. A szakemberek szerint ebben jelentős szerepe van annak, hogy a város homokos talaján a csapadékvíz gyorsan elszivárog, így nem jönnek létre nagyobb kiterjedésű pangóvizek. A gerje mentén végzett vizsgálatok során sem találtak jelentős szúnyoglárva fertőzöttséget, emellett a településen kevés olyan állandó vízfelület található, amely kedvezne a tömeges szúnyog szaporodásnak. A száraz időjárás szintén hozzájárult a rovarok számának csökkenéséhez. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kémiai szúnyoggyérítés ugyan gyors eredményt hozhat, ugyanakkor nem csak a szúnyogokat, hanem számos más repülő rovart is elpusztíthat, köztük olyan fajokat, amelyek fontos szerepet töltenek be a természetes ökoszisztéma működésében. A városvezetés ezért a megelőzésre és a lakosság együttműködésére helyezi a hangsúlyt. Arra kérik a lakókat, hogy rendszeresen ürítsék ki a használaton kívüli edényekben összegyűlt vizet, fedjék le az esővízgyűjtőket, valamint a kerti vízgyűjtők esetében alkalmazzanak olyan egyszerű módszereket, amelyek megakadályozzák a szúnyoglárvák fejlődését. Üllő önkormányzata szerint a közlekedés biztonság javítását szolgálják azok a fekvőrendőrök, amelyek az elmúlt időszakban több ponton is megjelentek a városban, azonban a forgalomlassító eszközök vegyes fogadtatásra találtak a lakosság körében. A tájékoztatás szerint a fekvőrendőrök kihelyezésére minden esetben lakossági kezdeményezés alapján kerül sor. A beérkező igényeket szakemberek vizsgálják meg, és csak olyan helyszíneken valósulhat meg a forgalomlassító eszköz telepítése, ahol azt a műszaki és közlekedésbiztonsági feltételek is indokolják. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a város több pontján továbbra is problémát jelent a gyorshajtás, ezért szükség van olyan megoldásokra, amelyek hatékonyan csökkentik a járművek sebességét. A lehetőségek vizsgálata során nem csak a fekvőrendőrök alkalmazása merült fel, azonban a jelenlegi szabályozás és lehetőségek mellett a fekvőrendőrök jelentik az egyik leghatékonyabb és leggyorsabban bevezethető eszközt a sebesség csökkentésére.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A harmadik kerületi TVE támadója Wirth Dániel végzett az NB3 délkeleti csoport góllövő listájának élén. Az Óbudiak játékosa 22 góllal zárta a 2025-2026-os idényt, ezzel megelőzte a 19 találatig jutó Bata Csongort és Zádori Krisztiánt. A második helyen holt verseny alakult ki, Bata Csongor a Dunaharaszti MTK, Zádor Krisztián pedig a Gyulai Termál FC színében szerzett el 19 gólt. A dobogóról kevéssel maradt le Halácsi Fülöp, a Csepel SC játékos, aki 17 találattal fejezte be a bajnokságot. Az élmezőnyben ott volt még az SMTK gólfelelőse Bózi Alex is, aki 16 gólig jutott, míg Jován Vilmos a Vasas FC 2 színeiben 15 alkalommal volt eredményes. A Meton FC Dabas támadója Kamarás György 14 találattal zárt. A csoportban több csapat is remek támadójátékot produkált. A gyulai Termál FC-nél Zádori Krisztián mellett Máris Dominik, Kostantinescu, Dan Marius, Cirok József és Weber László is fontos gólokat szerzett. Az SMTK-nál Burzi Alex mellett Ladányi Gergő, Balog Máté, Molnár János és Molnár Tamás is eredményesen zárta az idényt. A harmadik kerületi TVE házi góllövő listája is erős képet mutatott. Virt Dániel 22 találata mellett Bence Már 9, Gosztol Ádám 8, Fodor Ferenc 5, Padla Dominik 4 gólig jutott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Pénteken túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13-18 fokra számíthatunk, délután pedig 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.

Megan Trainor és a Major Lux szólt itt a 93.4-en. Kylie Minogue-gal megyünk tovább hamarosan, de előtte arról, hogy ma is van egy napi kérdésünk, és hát az aktuális hőséggel kapcsolatos. Méghozzá arra vagyunk kíváncsiak, hogy nektek milyen tippetek, milyen ötletek van, hogyan lehet átvészelni ezt a nagy meleget. Nicolette írta a hozzászólásba, hogy ő neki igazából semmi baja nincs ezzel a nagy meleggel, sőt még szereti is, csak egy dologtól fél, és egy dologtól tart, hogy a gyerekek bőrét ne érje a nap, és hogy megfelelő védelmet biztosítani tudja számukra, és hát valóban a gyerekek bőre azért fokozottabban érzékenyebb a napfényre, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen oda mindenki. Aztán Eszter már a strandot várja, Nicoletta a klímát szereti, és használja ebben a nagy melegben, és hát rengeteg vizet fogyaszt, ahogy írja, és hát Ibolya is nyilatkozott, ő azt mondta, hogy hát hál' Istennek, ő azért imádja ezt a nagy meleget. Na hát, hogyha van véleményed neked is, illetve tipped, akkor a Rádiolovas Facebook oldalán te is megírhatod, sőt, szemezgethetsz a hozzászólások között, mi pedig addig is zenélünk.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Alibáb támogatója a Viccintű Zipke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: A Délibáb végén már is jönnek a legfrissebb információk az utakról. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között javítják a szalagkorlátot. A 73-as és a 75-ös kilométer között lassan mozgó munkagép foglalja el a külső sávot. Több mint 7 kilométeres a torlódás. Így aki teheti, a 67-es jelű Lajos Mizse és a 81-es jelű Kecskemét észak elkerülő csomóponton keresztül az 5-ös főúton tud kerülni.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Leszálló ágban a munkanap. Hazakísérhetünk. Irány a hangár.
2: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
5: A 93.4-en.
6: 81 éves szörföst mentettek ki a Balatonból. Urán tartott a cége telephelyén egy pécsi férfi. Kezdődik a dinnye szezon, mézédes gyümölcsök várható. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
5: Nachrichten.
2: Novel.
5: Noticias.
2: Novinky.
5: News.
2: Magyarul és érthetően
5: hírek.
6: Maga tehetetlenül sodródó idős szörfösre figyeltek fel kedd délután a vízirendőrök Balatonakalinál. Amikor odaértek hozzá, elmondta nekik, hogy nagyon kimerült, ezért képtelen volt a part közelébe jutni. A rendőrök a szörfjével együtt a hajójukba emelték és épségben kivitték. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az eset nyomán arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen vagy a vízben ráadásul nem csak a napra, hanem a viharjelzésre is figyelni kell. Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyi árukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét, közölte a Pécsi Törvényszék. A törvényszék közleménye szerint a férfi korábban megszűnt laborok vegyi anyagait vette át, így került hozzá a sárga, porszerű anyagot tartalmazó üveg is. A mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil acetátot tároltak, a vegyület urán tartalma 62,8 g volt. Ez a mennyiség akkor lehet veszélyes, ha valakinek a szervezetébe kerül. A férfi által tárolt formában az anyagtól nagyjából 2-3 méter távolságra már nem volt mérhető emelt sugárzási szint. A törvényszék arra hívta fel a figyelmet, hogy az urán nukleáris anyag, és azokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles és engedély nélkül birtokolható. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok ezúttal azért sem tettek nagy kárt az ültetvényekben, mert a kelet-magyarországi térségben csak azokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A jelenlegi becslések szerint körülbelül 160 ezer tonnás termés várható. Erős 7,2-es földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét. Cunami riadót nem adtak ki, sérültekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7 óra 30-kor következett be az Iwate prefektúra partvidéke előtt mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Amuri prefektúrában volt érezhető, ahol a japán 7 fokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Helyi idő szerint szerda este Venezuela Kanadát és súlyos földrengések rázták meg. Először egy 7,2-es, majd néhány másodperc múlva egy 7,5-ös erősségű rengés rázta meg a főváros Caracas térségét. Az áldozatok és sebesültek számáról, illetve a károk nagyságrendjéről egyelőre nincs információ. A mentőcsapatok egyelőre az összeomlott többszintes épületek romjai között keresik a túlélőket, sokan a romok alól kiáltanak segítségért. A következő napokban fokozatosan Európa középső része fölé helyeződik a hőkupola, így Magyarországon is egyre melegebb lesz a levegő. A hétvégén akár extrém forróság is lehet 35 Celsius fok feletti napi maximumokkal. Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk az országban, csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt, néhol élénk lehet, a délutáni legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A mai facebookos kérdésünk ugye a hőséggel kapcsolatos, hogy kinek milyen praktikái vannak a túlélésre, és hát többen is a klímát jelölték meg egyik megoldásnak. Na de a következő napokban azért több helyen számítanunk kell arra, hogy a klíma nem működhet, és ennek nem technikai oka van, hanem egészen pontosan, illetve prózai oka az lesz, hogy nincs áram, úgyhogy innentől kezdve ugye nehezen működhetnének ezek az elektromos klímák, de hogy miért pont erre az időszakra tervezik a nagy szolgáltatók például a karbantartásokat, ennek is utána járunk majd az órában, ahogyan annak is, hogy miért mondták azt az egyik reptéren a földi kiszolgáló személyzet az egyik utasnak, hogy ön meztelen, és hát így nem is utazhat. Na, utána járunk, hogy mi a baj egyes öltözékekkel.
8: A 70-es,
9: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
9: 93.4 Rádió Dabas.
8: Az otthon hangja.
9: Hangár. Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
8: Csak itt.
9: A 93.4-en.

0: legfrissebb.
1: Heves vitát robbantott ki a közösségi médiában egy 24 éves német fitness influencer, akit a Lufthansa személyzete a beszállókapunál állított meg hiányos ruházata miatt. Erről számol be a femkefeje.hu, és hogy az óra elején jeleztem, most ezzel is foglalkozunk az órában, hogy vajon meg lehet-e szabni azt, hogy mi miben utaztunk, egyáltalán van-e megfelelő utazási ruha. A fiatal nő ugyanis egyébként megalázónak tartja a bánásmódot, még a légitársaság az utazási feltételekkel magyarázta az esetet, de hogy mi is történt? Lehet-e szabni azt, hogy mi miben utaztunk, egyáltalán van-e megfelelő utazási ruha. A fiatal nő ugyanis egyébként megalázónak tartja a bánásmódot, még a légitársaság az utazási feltételekkel

nadrágból álló edzőszedben, amikor a beszállókártyákat ellenőrző alkalmazat hirtelen megállította. A nő a nyers és megalázó hangnemben azt közölte vele, hogy ebben a formában nem utazhat el, amikor pedig Edda döbbenten megkérdezte, hogy mi ezzel a probléma, a kapőr határozottan kijelentette, hogy nincs magán semmi önmeztelen. Az influencert teljesen sokkolta a durva elutasítás és a személyzet stílusa, miközben félreállították az utasok elől, végül kénytelen volt felvenni egy jackit, de a kapunál dolgozó nő még ekkor sem tágított, egészen addig megtagadta a beszállást, amíg a lány teljesen fel nem húzta a cipzárt a nyakáig. Hogy fokozza a drámát, az alkalmazott még azzal is megvádolta a megszégyenített lányt, hogy miatta, illetve a ruhája miatt késik az egész járat, miközben Edda szerint a férfi utasok simán félmesztelenül szállnak fel a nyaraló járatokra. Na de, hogy mi is a véleményetek erről, akár megoszthatjátok velünk is, a Rádió Dabas Facebook oldalán hozzászólhattok a témához. De ha szeretnétek megnézni, hogy pontosan hogyan is nézett ki a lány szettje, akkor viszont a Femme Café-ra érdemes kattintani, mert hogy itt megmutatja az utazó ruháját. Én pedig már is megmutatom a következő felvételt, ami nem más, mint a Maneskin felvétele.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

Kabál Dénes és a Jöjj vissza nyár című dal szólt, hát javában visszatért a nyár, nem győzzük kapkodni a fejünket itt a különféle hőmérséklet emelkedések miatt, és hát ennek még korán sincs vége, hiszen a hétvégén bekövetkezik, amitől már azért kicsit tartottunk, de hát a 40 fokot is súrolni fogja a hőmérséklet. Két Ryan énekel nekünk, és arról is szól lesz hamarosan, hogy miért kell áramszünetre számítani a következő napokban, és hol.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Groove House Ébredj mellettem című dala szólt, egy perc elmúlt 3:44. A következő napokban és a következő napon is lesznek olyan települések szép számmal, amelyeken akár 8 órás tervezett áramszünet lesz. Ez egyébként nehézséget okozhat a tanítási szünet első hetében, amikor sokan vannak otthon, többen, mint amit ugye megszokhattunk iskolaidőben. Na, a folyamatos áramellátás biztosításának érdekében viszont szükség van a tervezett áramszünetekre. Ezek ugye lehetőséget nyújtanak a szolgáltatóknak arra, hogy elvégezzenek bizonyos karbantartási munkálatokat. Amikor a tervezett áramszünetek időpontját kitűzik, ugye akkor még nem lehet arról tudni, hogy éppen milyen időjárás várható, akinek a lakhelyén a következő 5 napban várható ilyesmi, a hőségriadó miatt nagy kellemetlenségeknek lehetnek kitéve. Munkanapokon, munkaidőben persze sokan tartózkodnak irodában, de a nyugdíjasok, a szünidőben a gyerekek és az őket felügyelő home office-ban dolgozó vagy szabadságokat töltő szülőknek is fontos, hogy tudjanak arról, hogyha áramszünet lesz a következő napokban. Pénteken például vételkörzetünkben Pilisen kell számítani áramkimaradásra, méghozzá Dánosi út, Harang utca, Homoki utca, Hársa utca, Hétvezér utca, Kálvárja utca, Országút, Szemző Kálmán utca, Tölgyfa utca, illetve a Vásár utca egyes területein. Ez 7 óra 30 és 15 óra 30 között lesz aktuális. Ebben az időpontban tudja tehát az áramszolgáltató elvégezni a szükséges karbantartási munkákat, így hát előfordulhat, hogy ez bizony problémát okozhat az itt élőknek holnap a nagy melegbe, de még idejében fel tudnak rá készülni.

0: Már is közlekedünk, hiszen eltelt egy óra, hozom a legfrissebbeket az utakról. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábel telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárják, jelzőrök irányítanak, és szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
1: Eddig 4 ember letartóztatását rendelt el a bíróság az NKA ügyben. A V4 védelmi miniszterei tárgyaltak. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Az őrizetbe vett 6 tisztviselőből 4-nek már elrendelte egy hónapra letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás gyanúsítottjai a pályázatok elbírálásában érintettek, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvívője. Bodó Marianna elmondta, az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024. decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus Magyarország honvédelmi minisztere a Visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra. Tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárásrendjét. A kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárás csütörtökön, ahol arról tájékoztatta a sajtót, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint pedig várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter kiemelte, hogy összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni. Hozzátette, mivel tömegrendezvények és sportesemények egyaránt lesznek a hétvégén országszerte, igyekeztek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszélt csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hangár már is folytatódik a hírek után, és ebben az órában arról lesz szó, hogy harmadfokú figyelmeztetés lép életbe hamarosan, illetve egy receptet is megosztok veletek, úgyhogy érdemes velünk maradni természetesen ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
3: Leszálló ágban a munkanap.
2: Hazakísérhetünk.
3: Irány a hangár.
2: A Rádió Davas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
3: A 93.4.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, tartós hőséggel kell számolni a napokban, sőt fokozódik a tikkasztó meleg. A másodfokú hőségriasztás már egyszer meghosszabbította az országos tisztifőorvos péntek éjfélig, onnantól pedig felemelte harmadfokúra, mind a nappalok, mind az éjszakák ugyanis egyre melegebbek lesznek. Szombaton az ország nagy részén a napi középhőmérséklet már nagy valószínűséggel 29 fok fölött alakul, ezért a Hungaromet 19 megyéből 9 megyére a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország nyugati és északkeleti megyéi sem fognak fázni, ahol másodfokú figyelmeztetés érvényes, azaz 2 fokkal alacsonyabban alakulhat a középhőmérséklet. Vasárnap egyébként további 3 megye, Vas, Hajdú, Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg kapott piros figyelmeztetést. Nem kímél minket a hőhullám, a hét elején nagy valószínűséggel további megyék pirosodnak majd.
1: Ahol minden szürke, szürke éjjel, szürke nappal, szürke város, szürke zajjal.

Sok szürke ember, szürke hajjal.

0: be.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Scatman's World.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Leszálló ágban a munkanap.
8: Haza kísérhetünk.
7: Irány a hangár.
4: A Rádiódabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
6: A 93.4-en.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsoratippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Szerintem ebben a nagy melegben már mindenhol elkezdték készíteni a kovászos uborkát a háziasszonyok. Na, hogyha esetleg kicsit több sikeredet, akkor már is hozok egy receptet, ami kifejezetten a kovászos uborkára tart majd igényt, mert hogy kovászos uborka levest fogunk készíteni, ehhez szükségünk van 36 deka kovászos uborkára, 2 deci kovászos uborka lére, egy csokor kaporra, egy kis csokor petrezselyemre, 2-3 gereszt fokhagymára, 4 evőkanál görög joghurtra, ezen kívül a tálalás az, amit használunk majd kruton, illetve kapor. A kovászos uborka leves receptjéhez első lépésként a kovászos uborkát kockára vágjuk, és turmix gépbe tesszük. Hozzáöntünk kb. 2 decit a kovászos uborka levéből, hozzátesszük a kaprot és a petrezselyem zöldet, a fokhagymát, valamint a görög joghurtot, és krémesre turmixoljuk. Ízlés szerint öntetünk még hozzá a léből, ha túl sűrűnek találnánk. A levest hűtőbe tesszük, alaposan behűtjük és hidegen tálaljuk a levest krutonnal és aprított kaporral megszorva kínálhatjuk. Ennyire egyszerű ez az étel.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, itt az idő, hogy kinézzünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán fontos info lehet, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békéscsaba csomópontot M44-es autóti felhajtóágát, így az M44-es autótól érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét és Lajos Mizse között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén és napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
5: az otthon hangja.

0: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kultúrkálóban csütörtök lévén a mozi premiereket veszük górcső alá. Rögtön hozok már is két filmet így az elején. Az egyik az a Supergirl című amerikai kaland sci-fi, ami most került bemutatásra a mai napon. Amikor egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonában csap le Kara Zor-Elre, akit sokan Supergirl néven ismernek, bár semmi kedve társakat keres és szedett-vedett összenemi illő tagokból álló társasággal káprázatos, a csillagok közé vezető kalandra indul, hogy először igazságot tegyen, azután pedig bosszút álljon, vagy pedig fordítva, ezt majd a helyzet hozza. Millie Alcock látható a filmben, ez tehát a Supergirl, és a lehúzva is a moziban már, méghozzá ez egy francia vígjáték thriller. A 40-es években járó Luke nem veti meg a kokót, épp egy klubba tart, hogy kibéküljön az exével, ám végül a férfi mosdóban köt ki, ahol úgy megverik, hogy a feje teljesen beszorul a WC-be. Luke-nak így kell túlélnie egy rémálomszerű éjszakát, amelyben veszélyes drogdílerekkel, egy beszívott patkányon és egyre őrültebb eseményekkel kell megküzdeni. Ez tehát a Lehúzva című film tartalma, ami már a mozikba.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Kulturkáló folytatásában újabb két film és egy újabb francia filmet ajánlok nektek ebben a blogban is, méghozzá a Balszerencse akcióban címűt. A César díjas népszerű francia színész és rendező Gérard Junot új vígjátékában Saint Martin békés nyugdíjas élete egy pillanat alatt felfordul, amikor összetévesztik Franciaország legkeresettebb bűnözőjével és tévedésből letartóztatják. Miközben a média keresztüzébe kerül és kivívja a társadalom ellenszenvét, Serge megpróbálja bebizonyítani ártatlanságot és visszakapni régi életét, márha ez egyáltalán még lehetséges. Erről szól ez a francia vígjáték. És egy másik filmet is hozok még, ez egy brit dokumentumfilm, Találkozása Buddhával címet viseli. Egy rendkívüli vallási vezető a 16. Kármapa életének és örökségének lenyűgöző portréja és egy nem mindennapi találkozás története, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét. A tibeti buddhizmus karma kagyű vonalának vezetőjeként tisztelt lámát sokan élő Buddhának és a jógik királyának nevezték. Kármapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. Hogyan találhatjuk meg az irányt az időtlen bölcsességhez? Ole Ninda és felesége Hanna élete 1969-ben gyökeresen megváltozott. A dán hippik a tibeti buddhizmus nyugati terjesztésének kulcs szereplőjévé váltak, és egy sorsfordító nepáli találkozásnak köszönhetően a Kármapával. Az évtizedeken át tartó munkájuk eredményeként több száz meditációs központot hoztak létre világszerte, Mexikóvárostól Vlagyivosztokig, és rendíthetetlenül odaadással vitték tovább tanítójuk vízióját. Erről szól ez a több mint két órás film, tehát Találkozása Buddhával.

0: at all.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Idén sem alkalmaznak kémiai szúnyoggyérítést Albert Irsán. Vegyes fogadtatásban részesültek az üllői fekvőrendőrök. Még rátesz egy lapáttal a hőség.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Idén sem alkalmaznak kémiai, azaz hidegködös szúnyoggyérítést Albert Irsán. A döntést nem anyagi, hanem a helyi adottságokkal és a környezetvédelmi szempontokkal indokolták. A kormányzat tájékoztatása szerint az elmúlt évek tapasztalatai alapján Albert Irsán nem alakult ki olyan mértékű szúnyoginvázió, amely indokolná a nagy területre kiterjedő vegyszeres beavatkozást. A szakemberek szerint ebben jelentős szerepe van annak, hogy a város homokos talaján a csapadékvíz gyorsan elszivárog, így nem jönnek létre nagyobb kiterjedésű pangóvizek. A gerje mentén végzett vizsgálatok során sem találtak jelentős szúnyoglárva fertőzöttséget, emellett a településen kevés olyan állandó vízfelület található, amely kedvezne a tömeges szúnyog szaporodásnak. A száraz időjárás szintén hozzájárult a rovarok számának csökkenéséhez. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kémiai szúnyoggyérítés ugyan gyors eredményt hozhat, ugyanakkor nem csak a szúnyogokat, hanem számos más repülő rovart is elpusztíthat, köztük olyan fajokat, amelyek fontos szerepet töltenek be a természetes ökoszisztéma működésében. A városvezetés ezért a megelőzésre és a lakosság együttműködésére helyezi a hangsúlyt. Arra kérik a lakókat, hogy rendszeresen ürítsék ki a használaton kívüli edényekben összegyűlt vizet, fedjék le az esővízgyűjtőket, valamint a kerti vízgyűjtők esetében alkalmazzanak olyan egyszerű módszereket, amelyek megakadályozzák a szúnyoglárvák fejlődését. Üllő önkormányzata szerint a közlekedés biztonság javítását szolgálják azok a fekvőrendőrök, amelyek az elmúlt időszakban több ponton is megjelentek a városban, azonban a forgalomlassító eszközök vegyes fogadtatásra találtak a lakosság körében. A tájékoztatás szerint a fekvőrendőrök kihelyezésére minden esetben lakossági kezdeményezés alapján kerül sor. A beérkező igényeket szakemberek vizsgálják meg, és csak olyan helyszíneken valósulhat meg a forgalomlassító eszköz telepítése, ahol azt a műszaki és közlekedés biztonsági feltételek is indokolják. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a város több pontján továbbra is problémát jelent a gyorshajtás, ezért szükség van olyan megoldásokra, amelyek hatékonyan csökkentik a járművek sebességét. A lehetőségek vizsgálata során nem csak a fekvőrendőrök alkalmazása merült fel, azonban a jelenlegi szabályozás és lehetőségek mellett a fekvőrendőrök jelentik az egyik leghatékonyabb és leggyorsabban bevezethető eszközt a sebesség csökkentésére.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A harmadik kerületi TVE támadója Wirth Dániel végzett az NB3 délkeleti csoport góllövő listájának élén. Az Óbudiak játékosa 22 góllal zárta a 2025-2026-os idényt, ezzel megelőzte a 19 találatig jutó Bata Csongort és Zádori Krisztiánt. A második helyen holt verseny alakult ki, Bata Csongor a Dunaharaszti MTK, Zádor Krisztián pedig a Gyulai Termál FC néven szerzett el 19 gólt. A dobogóról kevéssel maradt le Halácsi Fülöp, a Csepel SC játékos, aki 17 alattal fejezte be a bajnokságot. Az élmezőnyben ott volt még az SMTK gólfelelőse Bózi Alexis, aki 16 gólig jutott, míg Jován Vilmos a Vasas FC 2 színeiben 15 alkalommal volt eredményes. A Meton FC Dabas támadója Kamarás György 14 találattal zárt. A csoportban több csapat is remek támadójátékot produkált. A Gyulai Termál FC-nél Zádori Krisztián mellett Máris Dominik, Kostantinescu, Dan Marius, Cirok József és Weber László is fontos gólokat szerzett. Az SMTK-nál Burzi Alex mellett Ladányi Gergő, Balog Márté, Molnár János és Molnár Tamás is eredményesen zárta az idényt. A harmadik kerületi TVE házi góllövő listája is erős képet mutatott. Virt Dániel 22 találata mellett Bence Már 9, Gosztol Ádám 8, Fodor Ferenc 5, Padla Dominik 4 gólig jutott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Pénteken túlnyomóan derült vagy felhőtlen idő ígérkezik csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13-18 fokra számíthatunk, délután pedig 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Laura Bernetnek a Variációk egy párat című kötetét hoztam. A Mi lett volna, ha tökéletes regénye, egy több ez jobban elmesélt szellemi történet arról, hogy a döntéseink milyen mértékben befolyásolják életünk alakulását. Az évtizedeket felölelő család regényéva és Jim szerelmét, majd házasságát beszéli el egyetemista koruktól öregkorukig három verzióban, hogy mi lett volna, ha másképp alakul. Szeretetre méltó karakterek, bámulatos történetvezetés, elgondolkodtató fordulatok. Egy történet, amely sokáig velünk fog maradni. Azoknak a töprengőknek ajánljuk, akik gyakran eljátszanak azzal a gondolattal, hogy hogyan alakult volna az életük, ha bizonyos helyzetekben másképpen döntenek, léteznek-e véletlenek. És hát itt ebben a történetben is úgy kezdődik, hogy Éva és Jim 19 évesek, a Cambridge-i Egyetemre járnak, amikor 1958-ban útjaik keresztezik egymást, Jim sétál, Éva biciklizik, kis hián összeütköznek, és ami ezután történik, az tulajdonképpen meghatározza a jövőjüket.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkáló végén a tévés kínálatból hozok nektek egy ajánlót, méghozzá a Filmánia este 9-kor vetíti a Bérgyilkos a szomszédom című filmet. Nicholas Ozerski egy jóhiszemű, de balfék fogorvos, aki még pénzéhes Léa feleségét, Sophie-t sem képes kirúgni, pedig köztudott, hogy a nő, mind a mellett, hogy átveri, időnként még félre is lép. Ozék hétköznapi életét teljesen felborítja az új szomszéd érkezése, aki nem más, mint a hérhet bérgyilkos Jimmy. Ozerski véletlenül belekeveredik a maffia leszámolási ügyébe, a szájak teljesen összekuszálódnak, ugyanis Sophie meg akarja öletni Ozt, Jimmy bosszút akar állni Jani Gogolákon, akit meg éppen Jimmy fejére vadászik, Oz nyugalomra vágyik, na meg persze Jimmy nejére, Cynthiára, de nem, mint tudjuk, még a jó szomszédok sem osztoznak mindenen. Jonathan Lyne rendezte a filmet, Bruce Willis és Matthew Perry látható ebben a filmben, tehát a filmen ilyen este 9-kor, itt nálunk pedig a folytatásban hamarosan a Családi Piknik válogatása lesz hallgatható este 7 órától, csütörtök lévén 9 órától a rock zenéje lesz a főszerep, holnap reggel is a Családi Piknik válogatása hallgatható 5 órától, hogyha esetleg ma nincs lehetősége ezt meghallgatni, 6 órától pedig már együtt ébredtetünk a TikTokban. Én köszönöm a mai figyelmet, további szép estét!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Reklám.
4: Reklám.
5: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁVA pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
4: Novel,
0: Noticias,
4: Novinky,
0: News,
4: magyarul és érthetően
0: hírek.
7: A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hívvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hívjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 90.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra. Kérde?

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Reszket hang, pedig jól

0: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget. A végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!
3: Családi piknik!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Akkor folytatjuk is az apák napi műsorunkat. Az előző percekben Neszt Judittal, egyetemi docenssel jártuk körbe szakértői szemmel, milyen meghatározó is az édesapa és a gyermekek kapcsolata. Most pedig egy gyakorlati nézőpont következik. Itt van velem a stúdióba Ulicska László, aki Milán és Milla édesapukája, aki nap mint nap megéli az apaság örömeit, kihívásait és felelősségét. Arról beszélgetünk vele, milyen egy fiút és egy lányt nevelni, hogyan építi a kapcsolatát a gyermekeivel, és mik azok a közös pontok, amik különlegessé teszik a családi mindennapjaikat. Szia, Laci, köszöntelek itt az adásban.
2: Szia, Iza, köszöntöm a hallgatókat.
1: Laci, két gyermekes apuka vagy, van egy lányod is és egy fiad is. Mit jelent számodra az apaság, és hogyan változtatta meg az életed?
2: Az apasságot így nem lehet elmondani egy szó, hogy mit jelent, tehát igazából ez minden percben mást jelent, és folyamatosan változtatja az életemet is, meg az életünket, tehát hogy ahogy haladunk az idővel, történnek események, és mindig változik minden körülöttünk.
1: Mi az az egy gondolat, ami eszedbe jut, amikor a gyermekeidre gondolsz?
2: Szeretet, ez egyértelmű.
1: Mesélj nekünk egy kicsit a gyermekeidről, hány évesek?
2: Először Milán érkezett a családba 2016-ba, most lesz 10 éves, aztán pedig Milla érkezett 2019-be, most lesz 7 éves, és hát Milla egy kicsit korababa volt, ő kicsit megijesztett mikor a születésével, Milán pedig nála minden rendben volt, és most egyébként fordul a kocka, mert Milla stabilabb mondjuk mentálisan, Milán pedig kicsit szeleburdibb.
1: Milán most kezd kamaszodni.
2: Milán kis kamasz most, igen, és elég nagy kihívások elé tud állítani minket sokszor.
1: Mik azok a kihívások, amikkel így napjainkban megküzdötök, vagy szembe kell néznetek?
2: Hát talán az a fajta felfogás, amiben ők most benne vannak, tehát hogy teljesen más világ, amit most ők képviselnek, mint amit mi képviseltünk.
1: Ez konfliktust okozhat, vagy fejfájást okozhat?
2: Is. Azt gondolom, hogy konfliktust is, és fejfájást is, ezt nehéz kezelni most ezt a high-tech világot, ezt a nagy változást, amiben most benne vagyunk, és ezt a nagy flót, amiben van ez az egész világ tulajdonképpen.
1: De ez miben nyilvánulhat meg a Milán mindennapjaiban?
2: Sok korlátot kéne úgy gondolom szabni, amit néha nehéz. Tehát, hogy ők nagyon mennek egy irányba, egy vonalba, kis értékrendjük alapján, nekünk is volna egy értékrendünk, amit próbálnánk beilleszteni a mindennapokba, és nem mindig könnyű ezt beilleszteni.
1: Mi volt a helyzet veled és édesapáddal? Vannak-e olyan támpontok, vannak-e olyan szemléletek, amiket ugyanúgy csinálsz, mint édesapád, vagy amiben te már máshogy cselekszel?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy elvált szülők gyereke vagyok, és édesapámat egyébként elég korán elvesztettem. Gyakorlatilag mindent máshogy csinálok, mint amit édesapám csinált. Szeretnék jelen lenni a gyermekeim életében, ez a legfontosabb dolog, amit talán szempont előtt tartok a gyerekneveléssel kapcsolatban.
1: Mit jelent az, hogy jelen vagy a gyermekeiddel? A minőségi, mennyiségi időt hogyan törekszel arra, hogy jelen legyél?
2: Hát jelen vagyok, és a szeretnék jelen lenni, ez azért nem mindig találkozik. Minőségi időt szeretnék. Tehát nem a mennyiségi idő határozza meg, azt gondolom legjobban a mi kapcsolatunkat, hanem a minőségi, amikor ők beszélnek egy emlékről, egy élményről, ez sokat, sokat tud adni nekem is, és nekik is.
1: Mik azok a közös pontok, azok a közös hagyományok, programok, amiken mindenképpen szeretnél részt venni azért, hogy ezek egyre inkább erősödjenek és összetartsák a családot.
2: Hát talán a napi rutin tudnám így összefoglalni.
1: Mit értünk napi rutin alatt?
2: Hát az ébredéstől a fekvésig, az iskolába menettel, az óvodába menettel, most már mindkét gyermek iskolás lesz, kicsit megváltozik ezáltal a napi rutin, talán könnyebb lesz, talán nehezebb, ezt még nem látjuk előre, de azt gondolom, hogy fontos a napi rutin, hogy mindent együtt csináljuk, amit csak tudunk.
1: Mi a te részed a napi rutinból?
2: Kakaógyártás. Ez egy fontos aspektus a napban. És az ébresztés tulajdonképpen.
1: Közös reggelitek van, vagy egyébként?
2: Közös reggelink általában hétvégén jellemzőbb, hétköznap inkább a közös kakaózás. Reggeli az nem
1: jellemző. Az nem jellemző, de hogy a kelésnél, az ébredésnél
2: az ébredés,
1: ott vagy.
2: Igen, az ébredéssel való küzdelem.
1: Az nehéz.
2: Az izgalmas szokott lenni, igen. És összességében onnantól kezdve indul minden, tehát az ágyból való kikelés után már megindul a nap elég szépen.
1: Igénylik is a gyerekeid akkor, hogy te ott legyél náluk a nap kezdetén?
2: Abszolút igénylik mindkét szülő jelenlétét, azt gondolom az édesanyjukét is, és az enyémet is.
1: Milyen személyiséggel bírnak a ti gyermekeitek, miben különböznek?
2: Nem megy gyakorlatilag, tehát hogy a Milán ő talán egy kicsit jobban igényli a szeretetet, Milla pedig vagányabb, bontogatja már a szárnyait, bátrabb talán egy kicsit, és azt látom, hogy a lányok keményebbek.
1: Melyikőjük az apásabb?
2: Hát ez változik mindig. A Milla mindig is apás volt, azt gondolom. A Milánnál pedig ez változik. elég sűrűn.
1: Mik azok a hobbik, amit mondjuk mind a Milla, mind a Milán igényel, hogy együtt vegyetek részt rajta, vagy hogy te tanítsd őket, vagy te legyél velük?
2: Hát alapvetően a közös együttlétnél akár egy társashozás is tud az lenni. Azt vettem észre rajtuk, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, csak közösen csináljuk. Akár lehet ez egy udvar rendbetétel is, meg lehet ez egy közös társashozás is, teljesen mindegy, vagy egy mesenézés. Alapvetően együtt csináljuk ezt a család.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha vannak valami ügyes, bajos dolgaik, titkaik, amiket úgy meg szeretnének beszélni? Mi a jellemzőbb, hogy a Milán téged keres fel, a Milla az édesanyját, vagy ez nem ennyire egyszerű?
2: Hát a titoktartás fontos a gyerekeknél, mert hogyha ezt megszegjük, akkor abból baj van. Tehát az a bizalomvesztéssel is jár egyenesen arányosan. Én azt gondolom, hogy éppen ezért nem tudom azt mondani, hogy engem keresnek meg, vagy az édesanyjukat, mert ha titok, az arra kérnek, hogy titokban maradjon, akkor az titokban fog maradni.
1: Érzel-e bármiféle különbözetet, hogy hogyan kapcsolódsz a lányodhoz, és hogyan kapcsolódsz a fiathoz?
2: Más a szeretetnyelve egyértelműen mind a kettőnél.
1: Miben más, vagy mi a szeretett nyelv?
2: Például a lányom bőbújósabb, tehát ott azért van egy apalánya szerelem.
1: Igen, ez jellemző.
2: Fogva, és ettől egy kicsit félek is bevallom őszintén, hogy mi lesz, ha ő kiskamasz lesz, és ez mondjuk elkezd változni.
1: Elveszted a pozíciót.
2: Igen. Milánnál teljesen más. Ott ő inkább igényli a jelenlétet, legyek ott mellette. Teljesen mindegy, hogy mit csinál ő, vagy én, legyek ott a közelébe.
1: Azért sztereotípia az, hogy apa-fia állandóan harcban állnak, versenyeznek. Jelen van ez nálatok?
2: Nincs, abszolút nincs harc. Harc az van, de nem ilyen.
1: Nem ilyen jellegű.
2: Nem ilyen jellegű harc van. Nincs verseny közöttünk, abszolút.
1: A Milán mennyire követi a te szemléletedet? Igaz, még kicsi, de hogy például, hogy mennyire gondolkodik a későbbiekben hasonló munkában, mint amiben te gondolkozol?
2: Hát ő még egy kicsit elvarázsolt világban él azért, tehát ő most egyelőre még űrhajós szeretne lenni. Éppen bányász, éppen mi jön vele szembe, ezt így nem lehetne most még meghatározni nála semmiképpen.
1: Milán született először, te milyen apuka csoportba tartoztál, aki azért drukkol, hogy fia legyen, vagy aki azért, hogy lánya?
2: Én azért drukkoltam, hogy egészséges legyen, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog. Fiam lesz, vagy lányom, az olyan szempontból nem volt
1: mérvadó,
2: hogy a fontosabb, az egészség a legfontosabb, azt gondolom.
1: És milyen volt azután, hogy 3 évig Milánt neveltétek, és ő volt az egyedüli, majd becsöppent a családba a kicsi lánya Milla?
2: Érdekes és izgalmas volt több szempontból is. Én azért féltem egy kicsit, hogy tudom-e majd ugyanúgy szeretni a lányomat, mint ahogy a fiamat szeretem. Tehát, hogy én azért egy kicsit majom szeretettel tudok szeretni, és féltem ettől az egész helyzettől.
1: De kapott ő is helyet.
2: Bőven.
1: Mi a helyzet köztük? Fiú, lány, azért kamaszodnak most már, mások a gondolatok. Hogyan kapcsolódnak ők egymáshoz? Hogy milyen testvérek?
2: Azt gondolom, hogy jó testvérek. Egyik pillanatban nagyon jó testvérek, a másik pillanatban már kevésbé jó testvérek. De észrevettem, hogyha valamelyikkel valami probléma vagy baj van, akkor nagyon ki tudnak egymásért állni, és ez tök jó érzés.
1: Folyamatosan ott vannak egymásnak.
2: Igen.
1: Mi az a dolog, amit ők tanítottak neked, és amire így egyáltalán nem is számítottál?
2: Nem tudnék egy ilyen dolgot mondani, azt gondolom, hogy hát a szülőséget ugye azt nem lehet tanulni sehol, csak a gyerekektől vagy a családba. És ezt folyamatosan tanuljuk szülőként az édesanyjával, és folyamatosan próbálunk helytállni ebben a szülőségnek nevezett életformában, és ezt ők tanítják tulajdonképpen nekünk.
1: Ez azért sokszor örömmel, és gondolom bánattal is jár.
2: Felelősséggel jár tulajdonképpen, én ezt érzem benne, felelősséget, és nyilván van benne öröm és bánat is, minden feszültség is.
1: Egy apukára nagyon sok nyomás nehezedik, azért a társadalmi nyomás, a munka, a pénzkeresés, de hogy hogyan tudsz megmaradni, amikor mindennek vége, és amikor csak 4-en vagytok édesapaként, hogy tudod hátrahagyni a mindennap nyüzsgését?
2: Hát ezt pont ők teremtik meg tulajdonképpen. Azzal a fajta hozzáállással, viselkedésformával, ahogy ők gyerekek. És ők pillanatok alatt vissza tudnak rángatni abba az állapotba, hogy én apa vagyok.
1: Volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy nem tudod a minőségi időt megadni, hogy egyszerűen nem férnek bele?
2: Sokszor van. Igen, igen. Tehát nem volt, ez változó. Igen, és sokszor van. Tehát a munka mellett család illétet élni tulajdonképpen az nem könnyű. Nem mindig van rá energiád, megfelelő energiád. Van benne lustaság is nyilván, de azt gondolom, hogy ez mindig egy feladat.
1: Mi volt? Most egy kicsit a női-férfi viszonyokra szeretnék kitérni, hogy azért megváltozik, ahogy említetted is, egy házas pár élete akkor, amikor megjönnek a gyerekek. Hogyan volt ez a te feleségeddel? Milyen volt a fiatok megszületése után, az az első pár hét, pár hónap.
2: Izgalmas, mindenképpen izgalmas. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes feladat, ami közöttünk történt, vagy körülöttünk történt, az összekovácsolt minket. Bár a fiunk születése is összekovácsolt minket, ott is voltak mélypontok és feszültségek és fáradtság. A lányunk születése még jobban, hiszen ők, majd említettem, koraszülött volt, és azért volt izgalom. És ott valahogy azt érzi az ember, legalábbis mi azt éreztük, hogy ott vagyunk igazán egység.
1: Pont ezt akartam, hogy a sok nehézség ellenére összetudott titeket kovácsolni ez a helyzet.
2: Hát én azt gondolom, hogy a nehézségek mindig összekovácsolják az embert.
1: Azért beszélgettünk itt a gyereknevelés öröméről és szépségeiről, de volt-e olyan helyzet az életedben, amikor azt érezted, hogy apaként kudarcot vallottál?
2: Erre is azt tudom mondani, hogy vannak ilyen helyzetek, igen, amikor azt érzi az ember, legalábbis én magam tudok erről beszélni, hogy kudarcot vall az ember bizonyos szinten, bizonyos területeken. Aztán, hogy ez maximalizmus, vagy nem tudásból ered, ezt nem tudom meghatározni, de vannak ilyen pillanatok, igen.
1: Hogyan lépsz ezen túl? Mi az, amiből ilyenkor erőt merítesz?
2: Hát nyilván a gyerekekből. Tehát, hogyha kapsz egy olyan visszajelzést, hogy szeretlek, apa, az sokszor bőven elég.
1: Feltétel nélkül képesek szeretni.
2: Szerintem csak úgy.
1: Volt olyan pillanat, amikor úgy különösen büszke voltál, és megosztod-e a történetet velünk?
2: Sok ilyen pillanat tud lenni az életben, nem kell hozzá nagy dolognak történni, én úgy gondolom. Most nem tudok kiemelni egyet sem igazából, most volt a lányom ballagás az óvodából, ott nyilván különösen büszke volt, amikor láttam őt verset mondani, de sok ilyen pillanat van.
1: Amikor büszke apuka lehet.
2: Amikor büszke apuka lehetek, így van, és nem kell hozzá mindig nagy dolognak lennie, akár egy kakaókészítés, amivel a fiam meglepi mondjuk a testvérét, vagy éppen reggelit csinál nekünk. Önmagát önszántából, ez tök jó dolog.
1: Mit gondolsz, milyen lesz az ő kapcsolatuk a későbbiekre nézve? Fiú és lányként össze fognak tudni kovácsolódni úgy az évek során?
2: Próbáljuk nevelni őket erre, hogy ők testvérek és legyenek jó testvérek. Ez meg is mutatkozik sok esetben, hogy mi fog történni 20 év múlva, 10 év múlva, azt nem lehet előrevetíteni, azt gondolom. Reméljük, hogy ők jó testvérek lesznek mindig is.
1: Térjünk vissza a te gyerekkorodra.
2: Van egy testvérem, igen, meg van. Fél testvérem is van.
1: Fél testvéred is van.
2: Sok esetben, hogy mi fog történni 20 év múlva, 10 év múlva, azt nem lehet előrevetíteni, azt gondolom. Reméljük, hogy ők jó testvérek lesznek mindig is.
1: Térjünk vissza a te gyerekkorodra.

0: most, ami most van az én gyerekeim között, mint ami az én testvéremmel volt. Jobb-e, azt nem tudom, de más.
1: Itt most pont az jutott eszembe, hogy erről beszélgettünk, hogy azért ma a 21. században már az apukák így nagyon kiveszik a részüket a gyereknevelésből. Mi volt a helyzet nálatok? Ott mennyire sikerült ez?
0: Hát most, hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk megszülettek mennyire, én próbáltam kivenni a részemet belőle, most már azért ez változik, tehát a tanulás része például az általában mindig a feleségemre marad. De igyekszem odaülni én is néha az asztalhoz, de valahogy ez olyan természetessé vált, hogy ez az ő feladata tulajdonképpen.
1: Ezért 2026-ban egyre több apuka veszi ki a részét, akár közös programokra járnak, közös tornákra, úszásokra, hogy a társadalom azért sokszor megbélyegzi őket azzal, hogy papucsok, mennyire értesz egyet ezzel az állítással?
0: Hát nem tudom megmondani, hogy nálunk nincsenek effektíve ilyen nagy közös programok, vannak nyilván közös programok. Ez a papucság, hát ez egy érdekes kérdés, igen. Azt gondolom, hogy ha önszántából csinálja valaki, akkor semmiképpen nem papucs. Hogyha noszogatásra csinálja, és úgy, hogy nincs hozzá kedve, hát akkor
1: lehet, hogy
0: akkor valószínűleg igen.
1: De hogy azért lehet, hogy a napjaimban már az apukák így önszántukból mondják azt, hogy én szeretnék vele a babaúszásra menni, vagy a karatéra.
0: Én azt gondolom, ezzel semmi probléma nincs. Ha önszántukból csinálják. Igen. Ha valóban önszántukból csinálják.
1: Én bízom benne, hogy azért egyre több apuka szeretné ezt önszántából ilyen szinteken is kivenni a részét a gyereknevelésben. Te, hogyha most belegondolsz, akkor mi az az egy nagy tanítás, amit minden alkalommal elmondasz a gyerekeidnek, és amit nagyon szeretnél, hogyha rád gondolnak, mindig eszükbe jusson.
0: Ezt hoztam. Tisztesség, becsület és az alázat. Ez a három legfontosabb értékrend az én személyes értékrendembe vagy életembe. És hogyha ebből legalább egyet, de inkább mind a hármat át tudnám neki hitelesen adni itt az évek során, az életünk során, akkor én ennek nagyon örülnék, és nagyon büszke lennék rá.
1: Ezt azért gyakoroltatod akkor velük, hogy odafigyelsz erre.
0: Igen.
1: Ha egy dolgot kívánhatnám magadnak és a gyermekeidnek, a jövőre nézve mi lenne az?
0: Gyakorlatilag boldogság. Tehát, hogyha az megvan, akkor onnantól kezdve szerintem az élet az rendben van.
1: Az élet az megy, és iba nincs. Köszönöm szépen, Laci, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásom.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Akkor folytatjuk is a műsorunkat itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ez itt a Családi Piknik. A mai blokkunk az apák napjáról szól, hiszen ez egy apák napi válogatás így vasárnapra. Most két különleges vendégem van a stúdióba, akik személy szerint nekem is különlegesek, hiszen majdnem olyan, mintha a hugaim lennének. Itt van velem Apagyi Lilla, aki 13 éves, és a huga Apagyi Hanna, aki 10 éves. Velünk beszélgetünk ma az apukákról, az apalánya kapcsolatokról, a közös élményekről, és egyáltalán csak arról, hogy mit is gondolnak ők az édesapjukról. Sziasztok, csajok! Köszöntelek titeket itt a műsorban.
1: Szia, Iza!
0: Na, csajszikáim, akkor először hozzád fordulok, Lilla, hiszen te vagy a legnagyobbik, bár itt azért ne is hagyjuk ki, hogy van még egy legkisebbik, az Alexa is, de ő most még kicsi, nem tud velünk itt lenni. Szóval, Lilla, akkor először veled kezdeném. Mi az első gondolat, ami eszedbe jut apukádról?
1: Hát, hogy van nekem egy gondoskodó emberem, aki gondoskodott rólam is, szeretett engem, és hogy neki köszönhetem a házunkat, meg az életemet is, és hogy...
0: Hogy ott van nektek?
1: Hogy ott van nekünk, igen.
0: És Hanna, te mit gondolsz, hogyha én azt mondom, hogy a Sanyi a te apukád, akkor mi az, ami bevillan róla először?
2: Kedves, okos, és szeret minket.
0: Apukátok azért ott van veletek minden nap, mindig részt vesz a ti közös programjaitokon, az iskolai tevékenységeteken, de hogy mi az a közös program, amit együtt szoktatok csinálni, és azt általában mindig együtt szoktátok csinálni?
1: Hát igazából szeretünk a házba fogócskázni, ezt igazából mindig szoktunk, még akkor is, hogy ilyen nagy vagyok. Hát amikor elmegyünk valamit benni így a házhoz, akkor is bele szoktunk leginkább menni, meg amikor messzebbre megyünk el itthonra, bele szoktunk menni.
0: Te is mondhatod, Hanna, nyugodtan.
3: Nekem ugyanez a véleményem, amit ugye a Lilla mondott.
0: És figyeljetek, csajok, hogyha ti elmentek apával, ahogy mondtad, hogy vásárolni a házhoz, akkor szoktatok apával együtt ötletelni?
1: Igen.
0: Meg szoktátok beszélni, hogy kinek mi tetszik, és akkor úgy szoktatok dönteni?
1: Hát igen. Nem mindig, de valamikor, amikor nekem nem tetszik, akkor is azt leszek, amit anyáik szeretnek, de az nem baj.
0: De akkor tudtok együtt közös nevezőre jutni. Akkor Hanna, most rád nézek, hogy te is kapjál egy kis szót. Mit gondolsz, miben a legügyesebb a te apukád?
3: A matematikai feladatokban, a ház építésében és a kocsi szerelésben.
0: Na akkor menjünk rajta végig. Matematikai feladatok szokott nektek apa segíteni a matek leckében?
1: Hát egyszer megkértem, hogy segítsen, de nem értettem, ahogy ő magyarázta, mert hát máshogy tanulta, vagy nem tudom.
0: De azért próbált akkor
1: igen,
0: nektek segíteni.
1: Próbál segíteni. Csak mindig így félre siker.
0: Igen, kell tanulni vele is. Ő már egy kicsit idősebb, ő már egy kicsit jobban átlátja lehet azt a matek igen. példát.
3: Én úgy gondoltam a matekos feladatot, hogy a házban, ugye, hát a falakat ő számolta ki, mindent ő számolt ki a házban, házon. Én így értettem a matekos feladatokat. A sima matekos házikba.
0: Abba is segít.
3: Igen.
0: Tehát akkor apukátok nagyon jó tervezőkészséggel bír, szóval ő akkor kitalálta, hogy ő tervezte meg effektív akkor a házatokat?
3: Igen.
1: Hát, nem teljesen, de...
0: Nagyrészt ő is átgondolta, hogy mit szeretne.
1: Igen. Anya is segített.
0: Anya is segített benne. Most Hanna, most hozzád fogok szólni Hannához, igen, mert azt azért én így tudom ilyen benfentesen, hogy te karatézol, és hogy ezt apukád nagyon nagy örömmel fogadja. Mesélsz erről egy kicsit nekem?
3: Igen. Először is én szeretem volna, hogy menjek karatira, és mikor megtudtam, hogy jön az iskolánkba karate, akkor apukám mondta, hogy igen, persze, még jó, hogy. Azért, mert ő is régebben karatézott, és mentálisan fejleszti a gyerekeket, akár nem gyerek, akár felnőtt is lehet. Rengeteget segít nekünk a tanulásban.
0: És apukáddal akkor ez a karate egy közös kapcsolódási pont.
3: Igen.
0: Szoktatok erről beszélgetni, vagy esetleg gyakorolni?
3: Igen, apa is szokott segíteni.
0: Lilla, neked van ilyen közös sport vagy hobbi, amit így együtt szoktatok űzni?
1: Most nem tudom, mert igazából egyszer beiratott engem ilyen, hát ilyen keményebb karatére, csak az már nincs, mert így betiltották, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: És én most igazából kézizek.
0: Igen.
1: És hát azt így nem annyira szoktuk együtt.
0: Te támogat benne apukád.
1: Igen, támogat. Meg ugye mondta apa, hogy ő igazából kosarazott, és ő nagyon szerette, és az is labdajátik a kéz, és akkor...
0: Szóval fontosnak tartja apukátok, igen. hogy valamiféle sporttevékenységet igen. űzzetek. És akkor most már itt meg is ragadnám a szót, hogy akkor beszéljünk egy kicsit az Alexáról is. Szerintetek, ti itt vagytok azért ketten már elég nagy lányok. Szerintetek szerintetek az Alexa és az apukátok közötti viszony az milyen? Mit gondoltok hármótok közül, akkor Lilla, most te vagy a legnagyobb, téged kérdezlek, hármótok közül melyik őtök a leginkább apásabb?
1: Az Alexa.
0: Alexa. De azért, mert ő még kicsike, és ő inkább. Alexa is szokott apukátokkal közös programokban részt venni, vagy szokott olyan lenni?
3: Ő mindig, ahova apa megy, tegnap is folyton már ült a kocsiba, már bent ült a kocsiba, miközben apa még nem. És már tudta, hogy menni kell apával. Bárhova megy apa, Alexa mindig bele kell, hogy menjen.
1: Meg hogy ugye van egy szomszédunk, tudjának, hogy Laci.
0: Igen.
1: És ő mindig, amikor kimegy a szomszédunk, mindig vele akar lenni Alexa, nem bír róla így leszállni.
0: Tehát mindig megy oda a szomszéd bácsihoz is, hogy játszanak, vagy együtt legyenek. Itt vagytok hárman lányok. Azért három lányon megoszlik a figyelem. A anyának is, apának is ezer a teendő, mindhármótok külön órára jár, iskolába, óvodába jár. Hogy szokott-e olyan lenni, hogy mondjuk akkor nálad van a mikrofon, Hanna, hogy azt érzed, hogy most apának vagy anyának kevesebb ideje jut rám?
3: Hát én kicsit irigy szoktam lenni.
0: Igen.
3: Hogy már, hogy tegnap is például Alexának megjött a szekrénye, az új, és én át szerettem volna rendezni a szobámat, miközben az Alexának kipakolták a szekrényét, és ezt újra kell tervezni, és hát belekezdtem akkor egyedül.
0: És akkor ilyenkor mondjuk, hogy szoktátok felosztani? Egy egész napot apával töltötök, akkor apa mind a hármótokkal, meg anya is mind a hármótokkal van, és mind a hármótokkal játszik, vagy így külön-külön? Szokott-e olyan lenni, hogy mondjuk a három gyerek együtt megy programozni, vagy szokott-e olyan lenni, hogy csak az egyik őtök megy apával?
1: Szokott olyan lenni, hogy valamelyikünk elmegy apával, hát így nem...
0: Ügyeket intézni?
1: Ügyeket intézni, meg igazából volt olyan, amikor elmentem például egyedül vele, ügyeket kellett intézni, és elmentem, és bementünk a legközelebbi, hát ilyen italos boltba, és vett nekem top joy,
0: és igen.
1: És így egy csomószor előfordult, és mondta apa is, hogy majd egyszer szán rám egy napot, hogy majd elmenjünk így sushizni, mert ki szeretném így próbálni ezt a kínai éttermet, és akkor majd így megkóstolom azt a tésztát, sushit, meg az ilyenek.
0: Ez lenne még egy pillanatra Lillához a kérdésem, hogy egy egész napot csak te tölthetnél apával, mit szeretnél csinálni?
1: Hát így ezt.
0: Ezt sushizni?
1: Igen.
0: Kicsit vásárolni is azért,
1: hát
0: nem?
1: Igen, kicsit vásárolni.
0: Kicsit vásárolni, igen. És te, Hanna?
3: Én, hogyha egy egész napot apával tölthetnék, akkor először is minden percét kihasználom arra, hogy játszhassunk. Elmennék vele tuti, hogy a Cyber Jam-ba, és hogyha lehetne, akkor nem csak egyedül, hanem az egész család.
0: Egész család. Te szereted, hogyha ott vagytok mindnyájan.
3: És valamikor ugye valamelyikünk lusta elmenni apával, hogyha már kér, hogy menjünk vele, és legfőképpen az Alexa szokott mindig vele menni.
0: De azért akkor apa törekszik, hogy mindegyik őtök, hogyha tud, akkor menjen el vele, legyetek együtt, és akkor egy kicsit így mindegyik őtökkel is töltsön időt.
3: Igen, és hogy ugye, hogyha még lehetne, akkor én lennék a stylistja egy napra.
0: Tényleg? Igen. És mit adnál apára, vagy te mit gondoltál ki
3: hát
0: neki?
3: Hát a mostani divat az, hogy ilyen térdig érő rövid nadrág, és ilyen fehér pólók, mert ugye apa sokszor feketét szokott.
0: De figyelj, apa nem akar ilyen mostani divatot így hordani egyelőre?
3: De, csak másféleképpen.
1: Hát ő nem ilyen divatot szokott hordani, hanem ilyen férfiasabbat.
0: Férfiasan öltözik apukátok? Igen, nagyon. Engem nagyon érdekel még ez a stylist téma, de miért pont a stylist? Miért a stylistja lennél?
3: Azért, mert hát apa most nem a... Ő is a mostani divatot használja, csak
0: de neki
3: a régebbiakát
0: felhozza. Igen. Jól öltözködik apukátok, csak igen, nem biztos, hogy a napjaink divatja az, igen, ami az ő stílusa.
3: És azért, mert mindig mondja nekünk, hogy miért ilyen lengős gatyákat hordunk meg ilyenek, és hogy rajtunk jól áll, de lehet, hogy rajta nem. És épp ezért, hogy ő is megtudja, hogy igazából lehet, hogy rajta is jól állna.
0: Igen, és ezt megmutatnád neki.
3: Igen.
0: De jó, hát akkor nagyon komoly kis terved lenne apával egy egész napra.
1: Én meg lefotóznám őt.
0: Fotóznád, képeket készítenél róla?
1: Igen, mert nem sokszor látjuk ugye ilyen vágó, amit a Hanna mondott.

0: És mit gondoltok, hogyha Alexának lenne egy ilyen kívánsága, hogy apával egy egész nap, na ő mit választana?
1: Hát ő is az ilyen fagyizást, meg hogy igazából nagyon sokat fogocskázzanak, meg játszanak a házba, így nagyon sokat. Hát mindig vele menne, mindenhova, bárhova.
0: Mindenhova menne vele.
1: Mindenhova, és igazából igen.
0: És mi újság, hogyha már itt a stylistkodást kipipáltuk, a fodrászkodás, körömfestés, minkelés, azért itt vagytok hárman, az biztos, hogy nincs olyan nap, vagy nincs olyan hét, hogy ne kerüljön elő a körömlak, vagy a smink.
1: Hát régen volt olyan, hogy kifestettük apa körmét, és ugye, mivel nincs haja, ezért nem tudtuk megcsinálni, de hajpántot tettünk a fejére, a lábúj körmét is kifestettük, meg igazából tettünk rá tetkókat is.
0: Tényleg.
1: Egy csillám tetkót is, meg ilyen sima tetkót is, és úgy ment el dolgozni, mert másnap munkahely volt, és ezt így bevállalta.
0: Bevállalta, hát nagyon jó fejapukátok van.
2: Igen, azért, mert akkor mi csak ketten voltunk, és ugye az Alex akkor még nem volt meg, anya meg akkor dolgozott még, és akkor egyedül voltunk otthon apával. Na, megfogtuk anya cuccait, és szépen kisminkeltük minden. Szemhéjpúder, szájceruza, rúzs, mindenféle. Körömlak.
0: És apa ilyen jó fej volt, és ilyen menő apuka volt, hogy fogta, és bement így dolgozni.
2: Igen, és a véletlenül ugye a szemöldökszeruzát a szájceruzának használtuk.
0: Jó, akkor jó vastag kontúros szája lett apukának.
2: Meg ugye a pirosító is.
0: Pirosító. Hát igen, azért apának ebbe bele kellett nőni, hiszen itt most csak csajos energiák vannak, nincsen egy fiú visszatartó erő, aki autózna, vagy nem tudom én, építőkockázna.
2: De ugye a szomszédunk, ugye a Laci. Na, ő mindig, hogy átjön hozzánk, apa nem ért valamit, a medencébe is most ő segített.
0: Igen.
2: És rögtön áthívta, és ő meg mindig jön.
0: Hogy igen, ő meg abba akkor segít nektek. Igen.
2: Na és így van, Alexa is, hogy soha nem tud leszárni róla.
0: Soha, mindig ott van körülöttük. Akkor lehet, hogy kijelenthetjük, hogy a Alexa igényli a leginkább apát.
2: Hát, igen.
1: Most igen, de nyilván amikor én is kicsi voltam, akkor én is, meg a Hanna is, de ugye anya nekem egyszer mondta, hogy velem sokkal többet volt foglalkozva, mint bármelyikőjükkel, mert ugye én voltam az első, és akkor így, hát így ezt így...
0: Hát értem, hogy mit szeretnél mondani. Igen, amikor az első gyerek megszületik, az mindenkinek újdonság, a nagymamáknak, a nagypapáknak, de aztán nektek az a jó, hogy folyamatosan együtt tudtak lenni, hogy igen, veled volt akkor foglalkozva, aztán megszületett a Hanna, akkor ő volt a kisebb, akkor ő volt a középpontban. Nagyon nehéz nektek egy részről, hiszen hármótoknak meg kell osztani a figyelmet, de pont az a jó, hogy rátok nézek, és annyira jó tesók vagytok, hogy hiába van néha, tényleg Hanna rajtad, látom, hogy a családod, a tesóid, a mindeneid, és hogy tudom, hogy néha nagyon nehéz lehet, én is nagyon sokat vagyok irigyelme a hugomra, de hogy ez a jó, hogy ezt tartsátok meg mindig, hogy ennyire jó tesók legyetek, és ne irigykedjetek, hanem inkább arra próbáljatok törekedni, hogy minél szorosabban tartsatok össze.
2: És amikor ugye, hát mondta Lilla, hogy amikor ugye először ő megszületett, akkor vele sokkal többet lett foglalkozva, és mikor én megszülettem, akkor a Lilla az nagyon rendes tesó volt, mert mindig a kezébe vett, mindig ringatott, mindig játszott velem, és akkor jött az Alexa. Na, én őt nagyon irigyeltem, hogy folyton vele volt foglalkozva, ráfigyeltek folyton, és...
0: És hogy ő a kicsi. Igen. Ő az újdonság a családba. Igen, de... Tudod, akkor megjött ő, akkor a harmadik volt, akkor nektek már egy kicsit el lehetett engedni a kezeiteket, de hogy azért azt látom, hogy mindegyik őtöknek megvan a saját személyisége, a saját gondolatai. Mindegyik őtök oda mehet, ahova szeretne, azt sportolhatja, te is azért, Hanna, még táncolsz is, még ma is fellépésre készülsz. Szóval azért nagyon ügyesek vagytok, hogy ilyen jól kezelitek egymást, de higgyétek el, hogy ez majd később nagyon-nagyon jól fog nektek jönni.
2: Mikor ugye az Alex megszületett, akkor ugye velem nem nagyon lehetett, nem tudtak foglalkozni, és akkor a Lillával mi volt, amikor bevonultunk a szobánkba, és együtt játszottunk, mikor ugye nem tudott anya velünk foglalkozni, mert ugye az Alexával lett.
0: De ezért akkor nektek szoros is a kapcsolatotok.
2: Igen, mert ugye legelsőnek egy szobában voltunk, és azután most már nem. És én apa kérdezte, mi lenne, hogyha nem ott laknánk, ahol most lakunk, hanem még ott, ahol régebben laktunk, ugye? Én mondtam neki, hogy hát nekem jó lesne, hogyha megint egy szobában lennénk, de azért kicsit nem.
0: Kicsit nem. Kicsit azért jó mindenkinek külön.
2: Igen.
0: Lilla, azért közted és az Alexa között nagyobb akkor különbség, azt tudom, hogy a Hanna folyamatosan gardírozza a kistesót, de hogy te hogy vagy az Alexával, hogy neked teher, vagy inkább jó érzés vele játszani?
1: Is-is, valamikor igen, valamikor meg nem, mert amikor így nagyon felpörög, akkor elkezd engem idegesíteni, és ez neki tudom, jó. És de nekem meg ez nem jó. Igazából nekem ugye kettő tesóm van, és mind a kettő kisebb nálam. Uh-huh. És hát igazából ezt már megszoktam a Hannával, mert ő is igen ezt csinálta.
0: De hát így ebbe az a jó, hogy akkor mindig te tudsz példát mutatni. Téged igen követnek a kicsik.
1: Igen.
0: Te vagy a lányok között az útkitaposó, te vagy akinek a ruháit utána mindenki hordja, te vagy aki mindenkinek példát mutat.
2: És Alexa az olyan, hogyha például telefonozunk, bejön a szobánkba, de szó szerint betör, és foglalkozzatok velem. Gyere játszani. Az az legelső. És főleg, hogyha meg látja, hogy legelsőnek ugye átjön a barátunk, barátnőnk, rögtön ő is mondja, anya, jöjjön át a barátnőm most.
0: Uh-huh. Tehát neki is, hogy az kell, ami nektek.
2: Igen, mindig utánoz.
1: Igen, meg most nekem átjött a barátnőm, az egyik barátnőm a Janka. Amikor átjön egy barátnőnk, bármelyikünknek a Hannával, akkor mindig oda jön hozzánk, és megállás nélkül velünk akar lenni, és egy fél év, mire kiűzzük úgymond a szobában.
0: De ő csak azért szeretne veletek lenni, hogy ő is kicsit tudjon a nagyokhoz tartozni. Azért, Hanna, erről te biztos tudsz mesélni, hogy amikor már a Lilla nagyobb volt, cseperedett, te is mindig a környékén, a közelébe akartál lenni.
2: Hát igen, mikor még én nagyon kicsi voltam, egyszer az oldalban volt farsang, mikor a Lilla oldal volt, én meg még ugye nem mentem óvodába, akkor anya megkérdezte az óvónőket, mert ugye anya nekem is vett egy jelmezt farsangra, és megkérdezte az óvónőket, hogy én bemehetek-e. És azt mondták, hogy igen, persze, és én be is jöttem, és rá voltam úgymond állva a Lilla barátnőire, én folyton velük akartam lenni meg a Lillával.
0: Na akkor térjünk egy kicsit vissza apukátokra. Lilla, mit gondolsz, már beszélgettünk így az előzőekben, miben hasonlítasz te leginkább apukádra?
1: Hát ugye erről már csomó volt szó, hogy anya mindig mondja, hogy az eszem.
0: Az eszed.
1: Az eszemet tőle kaptam. Igazából matekból is jó vagyok. Tehát, hogy évvégére sikerült kijavítanom 5-ösre magam.
0: Azt a mindenit. Tehát és akkor jól fogod zárni az évet.
1: Igen. Igazából anya nem annyira nagy matekos, viszont apa az nagyon, ugye már mondtuk. És anya mindig mondja, hogy igazából ugyanolyan vagyok kb.
0: Tehát, hogy könnyen tanulsz, igen, érted, átlátod a feladatokat.
1: Igen, kivéve a töri gyengeségem az.
0: Mindenkinek van erőssége is, gyengesége is, ez még változhat.

0: És te, Hanna, mit gondolsz, miben hasonlítasz a pára? Mert hogy kinézetre nagyon az biztos, de ezt most a hallgatók nem látják. Mi az a személyiségjegy?
1: Matek. A legfőképp a matek. Én abban minden évben ötös vagyok, és idén is. Nekem igazából a környezet a gyengeségem. Én azt nem nagyon.
0: Nem szereted.
1: Hát igen.
0: És akkor te is ezt tudod magadról elmondani, hogy neked is vág az eszed, jól mennek a matek példák, átlátod a feladatokat.
1: Én is igazából ugyanazt tudnám mondani, mint a Lilla, hogy én is anya folyton azt mondja, nekem is ez eszemet apától kaptam, és hogy ugye én is kiskoromban mindig apával akartam tölteni minden egyes percet, ha otthon volt, ha nem, hogyha nem volt otthon, én minden egyes percben felhívtam volna, de nem minden percben ugye lehet hívásozni, mert apa dolgozik. Én minden egyes percet tényleg vele akartam.
0: És mi az a tulajdonság, egy belső tulajdonság, ami mondjuk, ami szerintetek ugyan az bennetek is, vagy mondjuk benned Lilla, vagy benned Hanna, meg apába is.
1: Szerintem a matek ugyanúgy.
0: A matek, ne? Akkor megállapodhatunk a matekba.
1: Nekem is a matek, meg amikor én nagyon-nagyon fel tudok mérgesedni, és nagyon nehezen tudom magam így leállítani. Tehát volt egy olyan korszakom, amikor ez hát csak úgy...
0: Eldurrant.
1: Igen, minden eldurrant, és nem tudtam magam leállítani, de ezt így megtanultam, és most már könnyebben letudom, nem azt mondom, hogy letudom, de könnyebben.
0: És mi a helyzet akkor, vagy egyetlen szokott-e, biztos szokott olyan lenni, hogy apukátok mérges rátok, miért szokott megharagudni mondjuk?
1: Hát, hogy veszekszünk.
0: Veszekedés, hát igen. Te, Anna, mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem is a veszekedés, mert ugye hát Alex is nyilvánvalóan szokott irigy lenni ránk, hogy neki miért nincs ugyanaz, mint nekünk, hogy nekünk miért lehet az, ami neki nem. És hogyha... Például nem játszunk vele, akkor nagyon fel tud mérgesedni, elkezd hisztizni. Na akkor szokta apa kijönni, és azt mondani, hogy álljatok le.
0: És tehát, ha ezt mondja nektek, hogy állj, stopp, álljatok le, akkor ti tudjátok, hogy na, itt akkor most tényleg vége?
1: Hát, amikor nagyon-nagyon csúnyán szól hozzánk így, hogy álljatok le, amikor már nagyon hangosan és mérgesen.
0: De akkor azért ez jogos szokott lenni, ugye?
1: Hát igen.
0: Egy kicsit már pedzegetitek ott a határokat.
1: Igen, meg azért is szokott mérges lenni ránk, hogyha nem tanulunk. Mert nekem már volt ilyen, hogy szereztem ugye töriből egy egyest, és azért is nagyon mérges volt, és utána hát nyilván meg lettem büntetve, hogy így elvették a telefont, meg ilyenek, de azt nyilván megértem, mert tényleg nem tanultam, és hát azt is sikerült kijavítanom.
0: Tehát akkor ezt valószínűleg azért jutottak erre a büntire, vagy azért gondolták így a szüleitek, mert hogy ez tényleg egy motiváció kérdés, mert hogy valamiért ennek megvan az eredménye, valamiért nem biztos, hogy úgy tudtál rá koncentrálni, tehát, hogy arra próbáltak a szüleitek titeket tanítani, hogy igenis muszáj az iskolában jó teljesíteni, és lehet, hogy annak az az ára, hogy most egy kis telefon megvonás.
1: Hát igen, meg azért is szereti apa, hogy azt szoktam mondani, hogy mindig legyünk ott egymásnak, hogyha mások, hogyha ők például nincsenek, akkor mi mindig legyünk együtt. Hogyha azt szoktam mondani, hogy ne veszekedjünk, az nekem. Én tudom, hogy azért mondja ezt, mert hogy azért nem szabad veszekedni, mert testvéreknek milyen az már, hogy veszekednek a testvérek.
0: Így van. Gondoljatok bele, hogy ti hárman mindig itt lesztek egymásnak majd, amikor telnek múlnak az évek, és akkor szépen majd mindenki szerte mehet akár az országba, elköltözik, máshol van munkahelye, de hogy az tényleg mindig eszünkbe kell jusson, hogy a testvérünk a szüleinken túl az első olyan ember, akire számítani lehet, vagy akivel össze kell tartani a kapcsolatot.
1: Igen, meg apa mindig azt mondja, hogyha például apáik nem lesznek, mert hát, hogyha egyedül vagyunk, nem elsőnek a barátunknak szólunk, hanem elsőnek a testvéreinknek, a családtagjainknak. Például, hogyha nincsen pénz, akkor elsőnek is, hogy a testvér. És hogyha a testvér ad, akkor...
0: Akkor az kölcsönös, és az, akkor ez oda-vissza működik. És azt szerettem volna még kérdezni, hogy akkor, amikor apa ilyen ideges lesz, vannak-e olyan praktikáitok, amivel tudjátok, hogy na, apa tuti megenyhül, tuti nem lesz annyira mérges, viszünk neki valamit?
1: Amikor bocsánatot kérünk, tehát, hogy az a apának, amikor az a legjobb neki, hogyha bocsánatot kérünk, az a legás hogy bocsánatot kell kérni.
0: És ilyenkor, mikor Lilla, ha bocsánatot kértek, akkor csak úgy dacból kértek bocsánatot, például ennél a telefon megvonásnál, akkor értetted, hogy apa mit akart ebből kihozni, vagy inkább dacos voltál rá?
1: Hát kicsit mérges is voltam, de megértettem.
0: Megértetted.
1: Hát igen, meg én is kicsit szégyeltem magam, hogy...
0: Hogy ilyen helyzet kerekedett, de utána próbáltál rajta javítani. Igen. Valami kedvenc édessége apának. Tudom, hogy nagyon nagy diétában van.
1: Hát ez a vadász csoki. Igen, hogy most is, amikor Hannával el akartunk menni a spárba venni apának, igaz, hogy nem tudtuk, hogy mit vegyünk, mert nem tudtuk, és elsőnek az volt, hogy oda nyúltunk a vadász csokihoz, de aztán visszaraktuk, hogy akkor majd elmegyünk anyával vásárolni.
0: Mm-hmm. Anna, te mit akartál mondani?
1: Hát, hogy azért nem vettük meg végül a vadász csokit, mert hát ugye fogyókúrászik, és hogy mm-hmm. csokit se ehet, de szereti ezt, és úgy gondoljuk, hát, hogy ehetne ő is valami édességet, és azt kérte, ugye anyák napjára mi ágyba vittük anyának a reggelit, palacsintát, tojásrántottát, meg ilyeneket, kávét is, és apa azt mondta, ugye anya lefotózta és elküldte apának, apa meg azt mondta, hogy én is ilyen apák napja reggelire ilyen törődést, szeretést és foglalkozást kérek tőletek.
0: Akkor ez meg fog valósulni, ágyba reggeli lesz apának?
1: Igen.
0: Na, szuper. És akkor figyeljetek, még azt akartam megkérdezni, hogy volt-e olyan helyzet, hogy apa mondjuk állította, hogy neki igaza van, de ti mégse úgy gondoltátok. Kitörik-e ilyenkor a hiszti?
1: Igen.
0: Igen, határozottan?
1: Hát igen, mert hogyha például apának nincsen igaza, és de előbb-utóbb be fog valósulni, hogy neki nincsen igaza, és akkor hát ő is szégyeli magát szerintem, hogyha nincsen igaza, de mégis velünk ordibál például.
0: Uh-huh. Akkor ott azért szokott egy kis hurlódás lenni, hogy nektek is van egy véleményetek, meg neki is.
1: Igen, de valamikor hát... Sokszor olyan van, hogy apának van igaza.
0: Mégis csak bebizonyosodott, hogy apának van igaza. Léla, te mit gondolsz erről? Szoktál azért rá így morgolódni?
1: Én szoktam, de én is ugyanezt gondolom, mint a Hanna.
0: Végére mindig kisimulnak ezek a történetek. Ha van vadászcsoki, meg van bocsánatkérés, akkor akár el is lehet lapozni, és meg van bocsájtva, el van felejtve.
1: Igen.
0: Na, ez a lényeg, hogy mindig meg lehet beszélni. Mi az, amit az apukátok tanulhatna tőletek?
1: Az apukánk tanulhatna tőlünk? Hát... Ez egy kicsit nehéz, azért, mert hát igazából nagyon sokat mi tanulunk tőle. Mm-hmm. Amit apa tanulhatna tőlünk, az az, hogy ugye a mostani divat.
0: Ja, igen, tényleg a divat.
1: És, de amúgy neki is jó divat érzéke van.
0: Igen, nagyon jó divat érzéke van apukátoknak.
1: Csak valamikor nem. Valamikor azért elment Borsodba, hogy megvegyen magának egy órát, mert ő kinézte, hogy neki az kell.
0: Vannak neki elképzelései, hogy mit szeretne viselni.
1: Amikor meglát valamit, és azt mondja, hogy ő ezt fogja megcsinálni, az így is lesz.
0: Tehát határozott és céltudatos.
1: Igen.
0: Te mit gondolsz, Lilla?
1: Hát, hogy így most visszatérk erre az óra, hogy elmegyek így messzire. Ugye mindig, hát ugyanezt tanította, hogy ne menjünk el feleslegesen messzire azért, ami itt is van. Uh-huh. És ugyanannyi pénzért van itt is, például egy óra, mint ott. De ő ugyanezt csinálja, és elmegy messzire. Igen, így megtanítja, de ugyanazt csinálja, és utána nem akarnak igazat adni.
2: Hogyha még mindig lehetne egy napot apával tölteni, vagy nem csak apával, hanem az egész családdal, az volt ugye a legjobb, mikor felmentünk a tengerszemhez, és akkor is nyilván együtt voltunk, az volt a legjobb, meg nagyon jó izomlázunk lett. Tényleg az volt a legjobb, hogy együtt voltunk, és apa, volt ott egy család, apa leült velük krumplit pucolni, elkezdett fotózkodni velük, és azt mondták, hogy nem árt a segítség.
0: És tök jó kis kaland született.
2: Igen, ilyen kis grillezgetés, meg ilyenek. Azután tovább mentünk, és rengeteg motorossal is találkoztunk, és azután meg nagyon light volt a leút.
0: Na, az már nehéz volt, hogy ez könnyebb volt?
2: Hát, könnyebb.
0: Könnyebb. A felfele menetelhez képest igen?
2: Hát, igen. Hát, fák felett ugrottunk át, mert ugye ledölt fák, meg ilyenek.
0: Csajok, akkor lassan elérkezünk a műsor végéhez. Lilla, mit üzensz édes apukádnak apák napja alkalmából?
1: Hát, hogy nagyon boldog apák napját. Szeretlek, apa, meg hogy köszönöm, hogy vagy nekem, és ha nem lennél, én se lennék.
0: Aj, ez nagyon szép volt, és Hanna, te mit üzensz apának?
2: Én ugyanezt üzenném, és az, hogy legyen nagyon-nagyon-nagyon boldog éveid, nagyon-nagyon sok szép emléket kívánok neked.
0: Veletek.
2: Veletek. Vagy vele?
0: Igen. Hát csajok, azt kell mondjam, hogy nagyon régen hallottam ilyen szépen beszélni lányokat, vagy akár gyerekeket is az apukájukról. Nagyon ügyesek voltatok, és szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, hogy nagyon megható volt, ahogy beszéltetek. Amit én leszűrtem, hogy nagyon büszkék vagytok apukátokra, és nagyon felnéztek rá. Úgymond ő a ti összetartótok, aki ott van veletek a bajban, a védelmezőtök. Köszönöm szépen, csajok, hogy itt voltatok. A mikrofon mögött Apagyi Lillát és Apagyi Hannát hallották. Nagyon boldog apák napját kívánunk az édesapukájuknak, akiket tényleg imádnak a csajok, és minden apukának, nagypapának, akik szeretetükkel, figyelmükkel és példájukkal nap mint nap ott vannak a gyerekeik mellett. Köszönöm szépen, csajok, hogy itt voltatok, várlak titeket máskor is vissza. Sziasztok!
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A családi piknik válogatás műsorát hallottad, új műsorral vasárnap válunk, akkor új témák is érkeznek 11 és 16 óra között. Ha teheted, tarts velünk akkor is. Én köszönöm a figyelmedet, Kis György Krisztiánt hallottad.
3: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
5: Eddig 4 ember letartóztatását rendelt el a bíróság az NKA ügyben. A V4 védelmi miniszterei tárgyaltak. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
6: Nachrichten.
7: Novel.
6: Noticias.
7: Novinky.
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Az őrizetbe vett 6 tisztviselőből 4-nek már elrendelte egy hónapra letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtök kora délutánig. Valamennyien a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás gyanúsítottjai a pályázatok elbírálásában érintettek, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Bodó Marianna elmondta, az ügyészség valamennyi őrizetbe vett tisztviselő esetében a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a letartóztatást, amelyet a nyomozási bíró megalapozottnak talált. A gyanú szerint az NKA a döntéshozó testülete 2024. decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A V4 védelmi miniszteri együttműködés újraél, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus Magyarország honvédelmi minisztere a visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. A miniszter óriási lépésnek nevezte, hogy alig több mint egy hónappal az új magyar kormány felállása után a V4 országok védelmi miniszterei már el is jöttek Magyarországra. Tájékoztatása szerint lengyel, cseh és szlovák minisztertársaival egyebek mellett a keleti és déli fenyegetettségről, az illegális migráció veszélyeiről, a védelmi ipar megerősítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúról tárgyaltak. Ruszin Szendi Romulus fontosnak nevezte, hogy a katonai szállításban legyen megfelelő kapocs a V4 partnerek között, valamint vegyenek részt egymás hadgyakorlatain annak érdekében, hogy ismerjék egymás eljárásrendjét. A kormányfő és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárás csütörtökön, ahol arról tájékoztatta a sajtót, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint pedig várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter kiemelte, hogy összehangolják a védelmi tevékenységet, aminek vezetését ő maga fogja ellátni. Hozzátette, mivel tömegrendezvények és sportesemények egyaránt lesznek a hétvégén országszerte, igyekeztek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel együtt. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter beszél csütörtökön, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A harmadik kerületi TV-e támadója Wirth Dániel végzett az NB3 délkeleti csoport góllövő listájának élén. Az óbudiak játékosa 22 góllal zárta a 2025-2026-os idényt, ezzel megelőzte a 19 találatig jutó Bata Csongort és Zádori Krisztiánt. A második helyen holt verseny alakult ki, Bata Csongor a Dunaharaszti MTK, Zádori Krisztián pedig a gyulai termeletti színében szerzett tehát 19 gólt. A dobogóról kevéssel maradt le Halácsi Fülöp, a Csepel SC játékos, aki 17 találattal fejezte be a bajnokságot. Az élmezőnyben ott volt még az SMTK gólfelelőse Bózi Alexis, aki 16 gólig jutott, míg Jován Vilmos a Vasas FC 2 színeiben 15 alkalommal volt eredményes. A Meton FC Dabas támadója Kamarás György 14 találattal zárt. A csoportban több csapat is remek támadójátékot produkált. A gyulai Termál FC-nél Zádori Krisztián mellett Máris Dominik, Kostantinescu, Dan Marius, Cirok József és Weber László is fontos gólokat szerzett. Az SMTK-nál Burzi Alex mellett Ladányi Gergő, Balogh Máté, Molnár János és Molnár Tamás is eredményesen zárta az idényt. A harmadik kerületi TVE házi góllövő listája is erős képet mutatott. Wirth Dániel 22 találata mellett Bence Már 9, Gosztol Ádám 8, Fodor Ferenc 5, Padla Dominik 4 gólig jutott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
8: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabal.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
0: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
0: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatárt 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
4: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Örökránk, rockerék!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4 Rádió Dabas.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
10: Minden, ami vas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Szevasztok, gyerekek! Nagy Feró vagyok! Pörögjön a rockerék!
13: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en, az otthon hangján.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Legyen Deák!
1: Pörögránk, rockerék, rockerék, rockerék, rockerék. Este 10 óra van.
2: Este 10 óra van.
3: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
4: Novel,
2: Noticias,
4: Novinky,
2: News,
4: magyarul és érthetően
2: hírek.
3: A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hívvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
7: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
8: I got a call from Pink Floyd.
6: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Pörögránk, rockerék, rockerék, rockerék,
0: rockerék. Hol vagy?
2: Otthon?
0: Úton?
2: Munkában?
0: Mindenütt veled van.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
0: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Skoda.
7: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szevaszok gyerekek, Nagy Feró vagyok. Pörögjön a rockerék!
11: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en, az otthon hangján.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ez volt a Rockerék, a rádiódobos rock műsora. Pörög ránk legközelebb is!
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Reklám. 23 óra van.
5: 23 óra van.
6: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
7: Nachrichten.
5: Novel.
7: Noticias.
5: Novinky.
7: News.
5: Magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget. A végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
8: Lelátó extra!
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denis Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövésével, egy perc múlva a különbség ismét 2-re nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett. 10 perccel később Alekszandr Kolesnyikov a maradék reményt is elvette, góljával 3-ra nőtt a differencia, és miután Dmitro Sorokin is gólt szerzett, még a mieink 5-1-es vereséget szenvedtek. Mivel a harmadik helyért nem játszanak mérkőzést, két bronzérmese van a tornának, az egyik a magyar válogatott, amely 2017 után zárt ismét harmadikként. A magyar csapat tagja, a Melton FC Dobos játékosa Domokos Bálint. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
10: Csak igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 96.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Te egyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4
7: Rádiódabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén és napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: bármit mondhat.
1: Éjjel egy óra van.
2: Éjjel egy óra van.
3: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hívvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Két tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

nap, amikor el kell innen mennem, és számot adnom mindenről, mit életemben tettem. Én sem ismertem igazán jól azt, aki voltam. Ha egyszer megkérdeznének, te mit mondanál rólam? Miattam többet nevettél

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rád?

0: Jó dabasban.
1: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
0: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
1: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
0: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
3: Rádió Dabas.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja! Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóváhagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója,